0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most például Állok ki a Max és a Car Keys, amit indítok a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szépen lassan már azt szerintem mondhatjuk, hogyha valaki tutira akar menni egy sportesemény betétdalával, akkor kérje fel Shakirát bátran. Korábban a FIFA-nak már írta egy VB hivatalos betétdalt, a Waka Waka-t, gigasláger lett, és hát aztán itt az újabb, néhány év kihagyás után, tényleg ebben a kategóriában sem téved Shakira, az igazi mai sláger a Die Die, amit már is indítok a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és minden előadó életében van egy év, ahogy a pályát bejárja, de ezen az éven azt gondolom, hogy vannak pontok, amik szinte minden előadónál ugyanúgy ott vannak, csak nem mindig sikerül elérni. Egy ilyen pont az, hogy zsűri lehessen valaki egy tehetségkutatóban. Az mindig egy nagyon komoly elismerés, hát 2 éve Kamrádot Németországban az egyik legnagyobb zenés tehetségkutatóba felkérték zsűritagnak. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai sláger a Hug Yourself itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, holnap a World is Mine Guest Mixben Tiesto mixet hallhatunk éjféltől. Nagy élmény lesz, és nem mellesleg a következő órában készülök Tiestoval, de mellette jön Alex, Kenji, Sam Fed, Loi a kezdésben, pedig Bibi Rexa a Fateless dallal a New Religion-nel. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Reggel 8-tól jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig visszatérnek a Szabiból, tehát hétfőn reggel 6-tól friss adás. Addig pedig megállás nélkül igazi mai slágerek, most Exxon, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy giga hőség volt a héten, viszont ha minden igaz, akkor pici enyhülés most jön, de hát továbbra is azért marad a nyár, az ami nem is baj, csak hát ne 45 fok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem, egymás után hozom a nagy kedvenceket és a legújabbakat. Hát most aktuálisan az egyik legnagyobb favorit, akár rádióban, akár buliban, Sam Felt, Rosalinnel, ez a Heart Like Mine az igazi mai slágerek között.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Egy picivel 3-4 után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a futárásban pedig egy friss kedvenc, Loitól, aki 15 évesen szedte össze először a bátorságát, hogy elinduljon egy tehetségkutatón, annak is a gyerekeknek szóló változatában Németországban, és mindjárt a döntőig jutott. Hát, a bátorság mellé a tehetség is van, akkor az ilyen. Azóta pedig egymás után hozza jobbnál jobb dalokat, ez a legújabb Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Mely picivel négy előtt járunk, jönnek a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel. Jövő héten hétfőn pedig a Szabiból is visszatérnek, szóval friss adás is jön. Ja igen, ez meg a kezdés. Pár percen belül Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head. A következő zenei órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hát ennek a hétnek a Kamu bulvár híre, mert nyilván generált kamu, de imádtam, J.Lo-ról szól, aki állítólag bedobta az egyik újságírónak, hogy tök szívesen randizna Lewis Hamiltonna, ha szabad lenne. Mindegy, hozta a klikkeket. Na, ami viszont nem kamu, az ez az újdonság tőle. Az igazi mai slágerek között J.Lo és David Guetta jön. Ez a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egész nyáron 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megszakítás nélkül. Ma is, és mivel hogy szombat van, ezért ma Kuki fog mixelni, aki most a legújabb igazi mai slágert hoz a Karnerrel, ez a Fire, amit indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hárgassatok, sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

sláger megy, a legmenőbb bulikba pedig továbbra is mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten például a Szírre lehet páros belépőket nyerni, mert természetesen oda is megyünk, ott leszünk, dupla stage-el, óriási bulit csinálva. Minden info erről is a radio1.hu már. Az igazi mai slágerek között pedig egy újdonságot választottam, a Swiss Disco-n Rehab-bel, Sam Feltel. Ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Ma is elintézhetjük adóügyeinket, munkálatok kezdődtek Kiskunfélegyháza és Gátér között, országos vízipisztolycsatát rendeznek ma. Demeter Dia vagyok. A munkanap áthelyezés miatt változik a NAV Bács-Kiskun megyei ügyfélszolgálatainak nyitvatartása. A Kecskeméti Központi Ügyfélszolgálatnál ma reggel 9:30 és 12:30 között, augusztus 19-én szerdán pedig 8:30 és délután 14:00 között intézhetjük adóügyeinket. A bajai és kalocsai kirendeltségek, valamint a Kiskunhalasi kormányablakban működő NAV ügyfélszolgálat ma és augusztus 19-én egyaránt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 21-én pénteken valamennyi NAV ügyfélszolgálat zárva lesz, írja a hírös.hu. A lakosság számos ügyet elektronikusan is intézhet emellett a nap 24 órájában. Megkezdődött a Kiskunfélegyháza és Gátér közötti vasúti szakasz felújítása, december közepéig dolgoznak majd a területen. Több mint 7 kilométeren komplex karbantartást hajtanak végre, a munkák zajjal is járhatnak. A fejlesztésnek köszönhetően megszűnhet a jelenlegi sebességkorlátozás, a jövő év elejétől várhatóan ismét. A pályára engedélyezett 60 km/h közlekedhetnek majd a vonatok. A kivitelezés idején Kiskunfélegyháza és Szentes között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok idején adott időszakban közúti lezárások is lehetnek, a részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott, köztük Kecskeméten a Széktói strand vagy a Kiskunhalasi gyógyfürdő. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádióknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni, rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja hitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
2: Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkásához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 13 perccel augusztus 8-án a Lászlók a névnaposok. Sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket pedig na rá, hogy hozom megállás nélkül, most a Regál Lilit, a rádió egy DJ-t választottam, a legújabb kedvenctől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, a színre lehet páros belépőket nyerni. Egy újabb fesztivál, ahol ott lesz a rádió egy saját színpaddal, sőt, kettő színpaddal. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine Paradise, az igazi mai slágerek között, ezzel folytatom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy egy picit talán visszaesik a hőmérséklet, sőt ma ilyen 29-30 fokot jósolnak sokfelé esővel, de estére kitisztul az idő, és holnap meg a jövő elején ilyen kellemes 31-32 fok. Az igazi mai slágerek között Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy folytatja mindjárt. Pár perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te Vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint már a minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az MI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Shakira pedig szeptember közepén indítja a világkörüli turnéját Spanyolországban 12 teltházas showval Madridban. 12 full teltházat eladtak, mindjárt miután bejelent.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jelentős fejlesztés a Selyemrét óvodában, új beruházás Helvécián, mondjunk nemet a kábítószerre. Köszöntöm Önöket, Demet Erdélye vagyok. Hat új klímát szereltek fel a Kecskemét és Selyemrét óvodában. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény valamennyi csoportszobája klimatizált lett, írja a KEOL. A beruházás több összefogásnak köszönhető. A tavalyi Hunyadi Napok jótékonysági tombolájának bevételéből 2 berendezést vásároltak. A fennmaradó 4 készülék beszerzését az intézmény Szélike alapítványa finanszírozta. A klímaberendezések telepítése jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek és az óvoda dolgozói a nyári melegben, illetve a hőhullámok idején is komfortosabb környezetben töltessék el a mindennapjaikat. Új beruházás készül Helvécián, a focipálya mellett új sportöltöző épül, írja Baon. A Helvéciai Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt TAO pályázat keretében nyert forrást a beruházásra. Az új létesítmény 3 ütemben készül el és megfelelő kiszolgáló helyiségeket is kap. Az új öltözőt várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a sportolók. Már Kecskeméten is látható a 33. Tisza Alpári Alkotótábor kiállítása. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában nyílt meg a tárlat, a hónap végéig bárki megtekintheti, írja hírös.hu. Idén 15 alkotó vett részt a táborban. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiunknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgot. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, szédelek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki. Nem feltétlen mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, de dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

hétvégét. A mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Ide jöhetnek az üzenetek, egy biztos, arra nem fogunk panaszkodni, hogy nem a legnagyobb kedvencek szólnak, vagy arra, hogy sok lesz a duma.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a nyár egyik legnagyobb favoritja, igazi nyári hangulat. És hát ez szerintem kell, és most Alex Kenji és a Bumble jön. Az előadóval egyébként egy csomó néven találkozhatunk, valamikor Combo néven ad ki dalt, vagy Grey Sugar néven, de a Yoshi Chandler nevet, vagy az Orange Lab-ot is használja. Ez viszont Alex Kenji név alatt pörög. Az igazi mai sláger a Bumble itt a Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több mint 200 alkotás érkezett a Biennáléra, megkezdődött a vadgesztenyefák permetezése Kecskeméten. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 200 alkotás érkezett a Biennáléra. A beérkezett pályaművek zsűrizése a napokban meg is történt. A közönség végül körülbelül 140 művet láthat majd a 13. kortárs keresztény ikonográfiai Biennálén. Az idei kiállítás tematikája a halál, temető, síremlék volt, írja a hírös.hu. A pályázatra professzionális 18 év feletti alkotók, valamint művészeti egyetemek hallgatói is jelentkezhettek, műfaji és technikai megkötések nélkül. Az Országos Kortárs Képző és Iparművészeti Kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra Palotában. Megkezdődött a vadgesztenyefák permetezése Kecskemét közterületein. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, a munkálatokat éjszaka végzik, este 10 és hajnali 4 óra között. A folyamat zajjal jár, emiatt kérik a lakosság megértését. A munkálatok egészen augusztus 14-éig tartanak. A permetezés során alkalmazott növényvédőszerek élelmezés ügyi várakozási ideje 2 hét, így azoknál a fáknál, ahol portán belül vagy kívül haszonnövény van, ezt kötelező betartani. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Bács-Kiskunban tavaly csaknem 180 ezer tonna kukoricát takarítottak be a gazdálkodók a KSH adatai szerint. Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is, elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, a legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most Rádió egy DJ, Regál Lili a fogyadásban, aki múlt héten Majorkán is fellépett, ezen a héten Ibizán volt, közben pedig rendszeresen zenél nálunk is, múlt héten például azért hozzáteszem a Live Mixben is, együtt dolgoztunk. Na, most viszont az igazi mai sláger a Dreamin itt a Rádió 1-en, picivel fél hét után. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Sam Feld jön, aki hát szerintem elég bölcsen választott augusztus elejére fellépési helyszínt magának. Kanadába utazott, és csinált néhány teltházas bulit. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, akinek melóznia kell kitartást. Egy szép reggelt azért közben mindenkinek, de remélem sokan azért megkapták ezt a mai napot, és nem kell ledolgozni. Az igazi mai slágerek a következő órában is szólnak. Elsőként Taylor Swift és a The Fate of a Feeling, amit indítok. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
10: Kecskemét, Napsugár utca 2.
9: Veszelsz ki autóbontó.
11: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
12: Kezd a vásárlást az Osan kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
11: Részletek tanévkezdés.osan.hu.
13: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
14: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra. Az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
15: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park. Mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország. Szarvas.
16: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
17: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
8: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
18: A Rádió egy gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
8: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
8: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Ma is elintézhetjük adóügyeinket, munkálatok kezdődtek Kiskunfélegyháza és Gátér között, országos vízipisztolycsatát rendeznek ma. Demeter Dia vagyok. A munkanapát helyezés miatt változik a NAV Bács-Kiskun megyei ügyfélszolgálatainak nyitvatartása. A Kecskeméti Központi Ügyfélszolgálatnál ma reggel 9:30 és 12:30 között, augusztus 19-én szerdán pedig 8:30 és délután 2 óra között intézhetjük adóügyeinket. A bajai és kalocsai kirendeltségek, valamint a Kiskunhalasi kormányablakban működő NAV ügyfélszolgálat ma és augusztus 19-én egyaránt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 21-én pénteken valamennyi NAV ügyfélszolgálat zárva lesz, írja a hírös.hu. A lakosság számos ügyet elektronikusan is intézhet emellett a nap 24 órájában. Megkezdődött a Kiskunfélegyháza és Gátér közötti vasúti szakasz felújítása, december közepéig dolgoznak majd a területen. Több mint 7 kilométeren komplex karbantartást hajtanak végre, a munkák zajjal is járhatnak. A fejlesztésnek köszönhetően megszűnhet a jelenlegi sebességkorlátozás, a jövő év elejétől várhatóan ismét. A pályára engedélyezett 60 km/h közlekedhetnek majd a vonatok. A kivitelezés idején Kiskunfélegyháza és Szentes között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok idején adott időszakban közúti lezárások is lehetnek, a részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ma rendezik meg az országos vízipisztolycsatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott, köztük Kecskeméten a Széktói strand vagy a Kiskunhalasi gyógyfürdő. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádióknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztolycsatát vívni, rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord, dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja hitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
2: Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, már akinek igazából hétvége, és nem kell melóznia. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek ebben az órában is. 8-tól pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és nagyon fontos info, jövő héten visszatérnek a Szabiból hétfőn reggel 6 órától friss adás. Ők pedig a Maroon 5 Cardi B-vel, az igazi mai sláger a Girls Like You, amit indítok.

0: olyan diók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött. Mert akkor

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. I'll be a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen jövő héten is lesz játék. Nem állunk meg, a nyár velünk teljes, és a nyári bulik is velünk teljesek. Jövő héten például a Szíre lehet páros belépőket nyerni, ahol ott lesz a Rádió 1, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesznek az igazi mai slágerek is. Az egyik legújabb a Switch Disco-tól jön, Rehab-bel, Sam Feldel, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg, sőt nem sokára egy újabb nagy kedvenc, Lolitól a Get Lucky, a hírek után ez jön.
1: Tartalmazott. Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jelentős fejlesztés a Selyemrét óvodában, új beruházás Helvécián, mondjunk nemet a kábítószerre. Köszöntöm Önöket, Demet Erdélye vagyok. 6 új klímát szereltek fel a Kecskeméti Selyemrét óvodában. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény valamennyi csoportszobája klimatizált lett, írja a Keol. A beruházás több összefogásnak köszönhető. A tavalyi Hunyadi Napok jótékonysági tombolájának bevételéből 2 berendezést vásároltak. A fennmaradó 4 készülék beszerzését az intézmény Szélike alapítványa finanszírozta. A klímaberendezések telepítése jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek és az óvoda dolgozói a nyári melegben, illetve a hőhullámok idején is komfortosabb környezetben töltessék el a mindennapjaikat. Új beruházás készül Helvécián, a focipálya mellett új sportöltöző épül, írja Baon. A Helvéciai Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt TAO pályázat keretében nyert forrást a beruházásra. Az új létesítmény 3 ütemben készül el és megfelelő kiszolgáló helyiségeket is kap. Az új öltözőt várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a sportolók. Már Kecskeméten is látható a 33. Tisza Alpári Alkotótábor kiállítása. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában nyílt meg a tárlat, a hónap végéig bárki megtekintheti, írja hírös.hu. Idén 15 alkotó vett részt a táborban. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiunknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgot. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Ha valaki mondjuk rosszul van, féderek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki. Nem feltétlen mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, de dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Aki pedig szeret nézni hulló csillagot, az nagyon figyeljen, mert hogy az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Minden info erről a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És ilyen nagy kedvencek továbbra is, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig jön a Rádió 1 Top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével. És ezen a listán nagy összegben fogadok, hogy ott lesz ez a dal is. Ed Sheeran, Camera, ezt indítom már is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
7: Mert

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
2: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
3: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közel. Ben.
5: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
0: A rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
6: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Több mint 200 alkotás érkezett a Biennáléra, megkezdődött a vadgesztenyefák permetezése Kecskeméten. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 200 alkotás érkezett a Biennáléra. A beérkezett pályaművek zsűrizése a napokban meg is történt. A közönség végül körülbelül 140 művet láthat majd a 13. kortárs keresztény ikonográfiai Biennálén. Az idei kiállítás tematikája a halál, temető, síremlék volt, írja a hírös.hu. A pályázatra professzionális 18 év feletti alkotók, valamint művészeti egyetemek hallgatói is jelentkezhettek, műfaji és technikai megkötések nélkül. Az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra palotában. Megkezdődött a vadgesztenyefák permetezése Kecskemét közterületein. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, a munkálatokat éjszaka végzik, este 10 és hajnali 4 óra között. A folyamat zajjal jár, emiatt kérik a lakosság megértését. A munkálatok egészen augusztus 14-éig tartanak. A permetezés során alkalmazott növényvédőszerek élelmezés ügyi várakozási ideje 2 hét, így azoknál a fáknál, ahol portán belül vagy kívül haszonnövény van, ezt kötelező betartani. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta Rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
2: Bács-Kiskunban tavaly csak nem 180 ezer tonna kukoricát takarítottak be a gazdálkodók, a KSH adatai szerint. Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Láskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Hogy vagy magyar? Olyan rég volt. Gyerekek, figyeljetek, várjatok, gondoljuk át. Szóval, hogy hogy vagy magyar? Gyerekek, csináljuk!
5: Én azt mondom, csináljuk!
4: Nézzük meg! Csak ez egy halott rovat.
5: De hogy szeretjük a halott rovatokat.
4: De fűznek bennünket ehhez a rovathoz jó emlékek és jó emlékek. Ugye valaki nem tud átszerni, nincs olyan. Teljesen random számokat hívunk, direkt nem az SMS falról, direkt nem az engem hívjatok, direkt nem azt hívjuk, aki most ír nekünk, hogy titeket hallgatlak, bár semmi izgi nincs, igen, hallgatlak titeket, Józsi vagyok, hello. Teljesen random generálunk telefonszámokat, és rácsörünk emberekre, akik nem tudják, hogy mi vagyunk a másik oldalon, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, mit csinálnak ma, hogy telik a reggelük. Ebből nagyon sok jó beszélgetés lett, és nagyon sok remény vesz.
5: Nagyon furcsa.
4: Sokkal több, kellemetlen, és szekunder.
6: Szégyen érzetek. A bemelt a hívott előfizető letiltotta a bejövő hívásokat.
7: Jó, vagy
5: jó indul.
7: Laci, le vagyunk tiltva.
4: Gyere vissza. Az ön által hívott előfizető letiltotta az idegen számot. Tehát ő abban a neurózisban van már, hogy őt már fel se hívd, ha nem ismeri a számodat. Dögölj meg, nem érdekel, nem akarom felvenni.
5: Itt sok kéretlen hívás.
7: Az jelzi, nincs jól a magyar rovatban. Vagyunk gyerekek, hogy úgy konferáljuk a rovatot, hogy egy valaha nagyon jól menő rovatot szeretnénk életben tartani.
4: Nagyon rövid ideig, nagyon jól menő, ám inkább kudaszba fulladt rovatot, továbbra is kudaszba folytunk, ennek halljátok most.
5: Jó, kihív.
4: Kit hívunk? Egy férfit, egy fiatalabb férfit hívunk szerintem.
5: Mit csinál?
4: Dénesnek hívják, és gyászol.
5: Akkor miért zavarjuk?
8: Halló, tessék!
4: Hello, jó reggel, ciao. Balázs, Juli, Feri, Rádió 1. Zavarhatunk egy pillanatra?
8: Nem tudom, milyen ügybe akar keresni.
4: Ha tegeződünk is, egy keresztnevet mondj nekünk, mindjárt elmondom, milyen ügybe keresünk.
8: Tibor.
4: Tibor, szia Tibor! De egy rádióműsorban telefonálunk előadásban, vagy három mondatban szeretnénk megtudni, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy érzed magad, egy reprezentatív közélménykutatást végzünk, hogy hogy van a magyar?
8: Hát figyelj, nem szeretnék ebben részt venni, köszönöm szépen a hívásodat.
4: Köszönjük szépen,
7: Tibor. Köszönjük, boldog karácsony, szia!
5: Hello, hello!
7: Na, de legalább fölvette, legalább
4: alakul
7: beszélt.
4: Alakul a magyar.
7: Nem, rossz, én ezt egy 0-5-re be tudom húzni.
5: Szerintem attól félsz, hogy lesz második kérdés.
7: Igen.
5: És kire fog szavazni?
4: A Republikon Intézetből telefonálok, ön a bizonytalan szavazók közé tartozik, hogy győzzem meg, hogy ne legyen annyira bizonytalan. Mondanám az érveket. Jó, de a pasi bejött, a pasi tip bejött. Oké, okay, csaj fogja fölvenni, kicsit könyvelő hangú, Erika, Marika, és kicsit ilyen vékony ciripelő hangú. Tessék, kicsit gyorsan beszél, hadar.
9: Hello, tessék.
4: Halló, jó reggelt kívánunk, kezdj csokolom.
9: Jó reggelt, tessék.
4: Kezdj csokolom, mi egy élőadásból telefonálunk a Rádió című, reggeli Balázsék című műsorban, itt van a Juli meg a Feri. Tetszik mondani nekünk egy keresztnevet?
9: Én Magdi vagyok.
4: Magdi, kezdj csokolom, Magdi. Zavarhatjuk egy pillanatra, Magdi. Nem tart sokáig a beszélgetés.
9: Hát, hogyha muszáj.
4: Hát, Magdi, ha már föltetszett venni, akkor a muszáj. Rovatunk lényege, hogy random rácsörgünk emberekre, és megkérdezzük, hogy hogy van. Milyen a november vége? Hogy tetszik lenni? Mivel telik a ma reggel? Milyen a lelkiállapot? Csupán ezután érdeklődünk.
9: A lelkiállapotom? Hát, hogy is mondjam. Hát úgy néz ki, hogy nagy terveim vannak, egy kis kutyát akarok magamnak, és most arra készülök fel.
4: Jú, ez egy nagyon cuki dolog. Milyen kutya? Ki tetszett már nézni, vagy milyen kutya lenne?
9: Hát egy kis fehér kutya, igen.
7: Kis fehér kutya. És menhelyes kutya, vagy venni tetszik valahol?
9: Hát, azt mondja a férjem, hogy megmondhatom, nem titok, hogy venni szeretném.
4: Nagyon jó.
9: Mert a menhelyesbe beleszerettem, csak aztán én voltam a századik, aki jelentkezett rá, így lecsúsztam róla, és akkor most így akkor megjelenlődött a gondolat, hogy...
4: Hogy legyen egy kis kutya. De azért az a meló van, az a menni kell, nem? Jönni, menni, sétálni, vinni, azért azzal úgy van törődni való.
9: Hát igen, mivel öregecskék vagyunk már a férjemmel, én 75 éves, ő meg 80, hogy ez készített arra, hogy mozogjunk, hogy foglalkozunk vele, hogy ahogy az emberek kicsit, hogy is fiatalodjon a kutya által.
4: Ó, nagyon jó, de halljuk ott a kedves férj is, ott hátul a hangjait halljuk, hogy ott van is. Üdvözöljük őt is, tessék megmondani. Jó napot kívánok!
5: Mikor mennek a kutyáért?
8: Még ma.
4: Ó, majd kutya lesz akkor, és a kutya már tudja, hogy új gazdája lesz, vagy már nagyon várja, izgatott?
8: A kutya nem tudja, de gazdája már tudja.
4: A gazdája már tudja.
7: És mi lesz a neve a blökinek?
4: Illetve milyen típus? Milyen típus a kutya?
7: Kis fehér.
4: Na oké, de milyen fajta?
8: Hokkaidó lesz.
4: Hokkaidó. Azt nem tudjuk, hogy milyen, de biztos aranyos. Aha. Nagyon jó. És melyik ország részben vagyunk? Csak tessék nekünk segíteni. Nem kell pontosan, nem azért kérdezünk, csak hogy kit kaptunk el, merre tetszik lenni helyileg. Elég csak egy tájegység.
8: Baranyával
4: vagyunk. Baranya. Hokkaidó. Most nézzük interneten, ez egy ilyen kis hegyes herállófülű, ilyen kis, olyan, mint a husky, ahhoz hasonlít, és ilyen kis, nagyon szép.
5: Vadász
4: nagyon
5: szép kutya. Tartják hazájában Japánban.
4: Ez egy japán fajta, nagyon szép.
8: Én most kiderül, hogy ráhozzuk, én nem láttam még.
5: Ja, hogy ez az lesz a meglepetés.
7: Drága egy ilyen kutyus?
8: Hát én azt mondom drága, úgyhogy de hogy a felesnek másnap éreménye rólít.
7: Így van, és akkor neki van igaza.
4: Tessék még egy pillanatra adni, és akkor beszélünk vele.
8: Tessék.
9: Hát köszönöm, ura, mivel a férjem szokta önöket hallgatni, úgyhogy mindjárt tudta már, hogy kiről, miről van
4: szó. Ó, tetszik rádió egyet hallgatni? Tényleg? A férje hallgat minket?
9: Hát nagyon hallgat, és nagyon szereti az önök műsorát, úgyhogy már szép napjuk lesz szerintem.
7: Na, de ő miért nem hallgat bennünket?
4: Igen. Nagyon jó.
5: Mert kutyát keres.
4: Kutyakeresés van. Jól van. Akkor jó egészséget kívánunk, örülünk, hogy bepillantottunk így a Magdék életébe, és akkor sok boldogságot a kutyához.
9: Hát, köszönöm, uram, biztosan rám fog férni.
4: Egy háziállat az egy csomó stresszt elvisz, kedves, aranyos, lehet vele sétálni, programot csinál, az egy jó kikapcsolódás lesz. Úgyhogy akkor...
9: Most a férjemet meggyőzték, ezáltal már nagyon nehezen adta be a derekát, de így most akkor szuper napunk lesz. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük, csokolom, köszönjük, szép karácsony, csokolom.
5: Csokolom.
8: Hello.
7: Hello.
4: Hát ez
5: akkor
4: már
5: tulajdonképpen
4: megérte.
5: Mi dumáltuk rá őket.
4: Tulajdonképpen, ha most nem veszi föl senki, azt mondom, a rovat jó volt.
7: Igen.
4: Ez a néni nagyon cuki volt, hiper aranyos volt. Ott volt mögötte a férje, átvette. De nem is gondoltam, hogy ilyenkor osztály is hallgat minket, nem? Az meglepő, mert hogy nem az SMS falról, hívunk teljesen direkt.
7: Éves.
4: Jó, figyeld, oké, azt mondja, hogy...
7: Csak egy mondat, amíg föl nem veszi, gratulálok a kutyához, kifejezetten temperamentumos. Szerintem 75 évesen jó választás.
4: Néni majd, mint írva néni, a frak után így repül. Nő, abszolút nő, Ibolya.
5: Most le kell tenni a kezéből a fejét.
4: Nagyon siet, hiperventilál egy kicsit, és röviden beszélget velünk.
5: Mondom, hogy
4: nagyon röviden, nagyon röviden beszélget velünk. Jó, hívjuk a következőt akkor. Ja, halló?
10: Igen?
4: Kezdj csokom, jó reggelt kívánunk! Egy rádió műsorban telefonálunk, élőadásban tetszik lenni. Itt a Feri, a Juli meg a Balázs. Csokolom, egy keresztnevet tetszik nekünk tudni mondani?
10: Sajnálom, de most nem érek rá, mert dolgozom.
4: Tessék csak dolgozni! Jó egészséget kívánunk és jó munkát! Csokolom! Dolgozik a magyar, kutyát vesz,
5: és
4: nem veszi föl, hiperventilál és számot tilt. Egyelőre így vagyunk. Nem állunk rosszul. Mondtam, hogy siet, és nem fog velünk beszélni.
5: Nem.
4: Gyerekek, én ezt nagyon érzem.
7: Most ez megvolt.
4: Igen.
7: Na jó, mit mondasz a következőre?
4: Direkt nem mondom be, hogy Csevesi Balázs, jó, nem baj.
5: Nem ért.
7: Mondhatod.
5: Nem
4: ért. Hát, mindegy.
7: Miért? A Balázsékkal terelsz?
4: Friderikus Sándor vagyok. Na figyeld, ha a csöngésből mondom meg.
5: De... Várj.
4: Férfi.
7: Ez női csöngés.
4: Női csöngés, fiatal férfi. Tamás. Irodai dolgozó.
7: Igen, és Híregyházán él.
4: Kelet-Magyarországra megyünk, férfi lesz. Még nem hallja, hogy csörög a telefon.
5: Ő éppen gyászol. Az a baj, hogy kifújtuk az orrát, tehát hogy a nénivel kifújtuk.
4: Nem biztos, ne várj, nem biztos. Oké, tehát hogy jó...
5: De most csörögnie kell.
4: Arra a mentális állapotra, hogy kíváncsi vagyok, hogy meg vannak ijedve a telefontól, de nem mindenki van megijedve. Tehát nem vagyunk azért full paranoiában.
7: Letesszük kinyomni,
4: nem menünk beszélni. Én most megkérdezném, hogy oké, dolgozom, de gyorsan mondjátok, tudok-e van besegíteni, de nyilván tök más, ugye? Férfi csöngés. Férfi.
5: Idősebb
4: férfi.
5: Fátvány.
4: Idősebb férfi. Sopron környékéről. Kedves lesz, de félig süket.
10: Igen, tessék.
4: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt!
4: Kezdj csokolom, egy élő rádió műsorból telefonálunk, itt a Julia Feri, a Sebessén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Zavarhatunk egy pillanatra?
10: Természetesen.
7: Jó, hogy keresztnevet kaphatunk?
10: Zsuzsanna.
4: Kezdj csokolom, Zsuzsanna. Hol kaptuk el Zsuzsannát? Merre tetszik lenni?
10: Hát deszkán vagyok, éppen dolgozom.
4: Deszkán?
5: Mit csinál?
10: Igen. Ápolónő vagyok.
4: Ápolónő. Tessék csak gyorsan nekünk két mondaton mondani, milyen a reggel, hogy tetszik lenni, hogy telt a november, reprezentatív közlönyi kutatásban mérjük fel az ország lelki és fizikai állapotát. Hogy tetszik lenni?
10: Hát, szarul.
7: Ez az! Így kell mondani.
5: És miért?
4: Igen, nem erős a dolog? Nem megy most
7: ápolónőként
4: úgy?
7: Ápolónőként fizetés is kevés.
4: Jó, hát lehet másokkal is azért.
7: Mondjuk ez igaz.
10: Ez inkább... magánéleti vonal inkább.
4: Igen, mert hogy azért kérdezem, igen, mert az ápolónők nem szokták a fizetést mondani, ez egy hivatás, inkább nem szakma. Tehát ők ezt pontosan tudják, de mégis csinálják. Magánéleti vonal, ami miatt rosszul megy.
5: Uh-huh. De van esélye arra, hogy megoldódjon?
4: Van belőle kirábalás?
10: Nincs.
4: Nincs. Akkor ez egy komolyabb, hosszabban tartó nehéz állapot.
10: Igen, így van.
7: Ha megölöd, akkor se?
10: Hát arra van esély, de ápolók nőként nem csinálunk ilyesmi.
4: Valami jóféle altató kicsúszik a dolog. Karácsony sem segít rajta, egy kis évvégi lefűzés, semmi nem tud most ezen segíteni?
10: Nem, sajnos nem.
4: És ez már egy hosszabb ideje tartó állapot.
10: Hát igen, mondhatjuk.
4: Mivel tud ilyenkor az ember kapaszkodni? Egy kicsit jobb kedve lesz, napi öröm, egy pozitív gondolat, miben lehet ilyenkor egy picit úgy menekülni, ami talán segít egy kicsit?
10: Hát azt gondolom, a munkában azért kapunk annyi pozitív visszajelzést, hogy azért úgy tovább lendít.
5: Ápolónő hol?
10: Deszki, kardiológia.
4: Kardiológia. Uh-huh.
7: Oké, hogyha ha Szegeden intézünk neked egy kétfős, nagyon szép vacsorát, az segítene? Mi álljuk?
10: Persze.
5: Na. Ezért érdemes felvenni
4: a telefont. Ferenc, ki ismert Szegedet?
7: Még senki, te fizetett, haver.
4: Hát most már beígértük, ez most már akkor elkérdezik.
10: Okay. Akkor Balázs jön velem.
5: Na.
7: Várjál, sokat kérsz azért.
4: Igen.
7: Nem, bárkivel, akivel mondod, egy szegedi étterembe egy vacsorát nálunk neked.
4: Tessék, egy szegedi vacsorára. Mondjuk, hogy mikor, hogy eljöttök, megvacsoráztok, mi intézünk mindent.
10: Én benne vagyok.
4: Segítene? Egy kicsit?
10: Igen, jó. Igen.
4: Aki te választasz, nem kell azzal jönni, aki a nehézséget okozza.
5: Legkevésbé vele,
4: azzal mész, akivel akarsz, és egy szegedi vacsi közel, ahol vagy. Jó?
10: Ez most komoly.
4: Abszolút. Fölhívunk adás után, Anna fog keresni, ő a mi szerkesztőnk, vágónk, mindenünk, és megbeszél veled a részleteket, megmondod, melyik nap tudsz menni, mi az étteremmel elintézzük, vagy kijelölöd az éttermet, mi mondjuk, és oda mentek, megvacsoráztok, mindent intézünk.
10: De szuper,
4: úristen. Na.
5: Na hát sokkal jobb lett hirtelen ez a szarnak.
4: Ilyen ez a Ferenc, látod? Mindig igen. Más farkával veri a család.
10: Töltöktáltok a napomat, abszolút.
4: Na, látod? Hogy van kiút abból, hogy az ember rossz kedvű. Mind a legváratlanabb pillanatban jön egy ilyen kis jó pillanat, és már is nevettél egyet, már is egy picit jobb kedved lett.
10: Sokkal jobb kedvem lett.
4: Na, örülünk. Akkor hívunk adás után, lehet, hogy nem tudod fölvenni, akkor majd azért keresünk idegen számról, azok mi leszünk, hogy megbeszéljük a részleteket. Neked rendben. Csak ki kell választanod egy éttermet, vagy ha nem megy, akkor meg ránk bízod magad, mi kiválasztjuk, mondjuk, hova menjél, és akkor intézünk mindent.
5: Összeghatár?
4: Értékhatár? Nincs értékhatár, két főre, amit tesztek, de leves és előétel
10: ne legyen. Nem csak éjszágyam van, úgyhogy nem fog sokba kerülni.
4: Nem, itt a...
7: Tudod, mit akkor így áll. Ez is jó.
4: Jó?
10: Ja, jó. Oké.
4: Okay. Akkor hívunk a részletekkel, jó?
10: Rendben.
4: 10 után addig kitartás.
10: Köszönöm.
7: Hello.
4: Azt hallott, hogy megváltozott a hangjának a tónusa, a hangszíne, jó vagy, a nevetése, tehát gyerekek, ez minden. 5 perc alatt át lehet írni.
7: Egy kis jó mindig segít, ennyi. Gyerekek.
4: Nem kell több.
5: Hát Laci, a következő
7: random szám egy szegedi étterem legyen,
4: aki barter vagy gyorsan le tudjuk hozni. Nő. Kicsit idősebb. Nő.
5: Nagy mellű.
4: Azt úgy gondolod? Azt nem tudom. Nem tesz iránk, beszélget velünk, és...
5: Jó fej lesz.
4: Csipogó hangú? Nem.
5: Nem.
7: Aki eddig nem veszi föl, az nem.
4: Az már nem veszi föl. Jó, férfit akarok. Jaj, elszóltam magam.
5: Hogy te kérdődj, hogy
7: de milyen csönd volt, senki a föl nem vette.
5: Meg lesz a karácsonyi ajándék.
4: Értjük, Bali, egyelőre maradj a rovatnál, utána majd 10 után fogalmaz meg a vágyaidat, amit szeretnél, de hogy jön ez most ide? Nem, legyen egy férfi. Nézzük egy férfit, jó? Hát egy férfivel belefutunk. Én most hallok egy vidéki, idős hangú, ilyen kicsit ilyen egyszerűbb hangvételű, de azért...
5: Cigarettás,
4: de a dolgairól azért rövid tőmondatokban beszélő Tibor. Jó? Kutatás közmunkámban. Igen? Dolgozik a magyar?
11: Hello, tessék, Sós Eszter.
4: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk. Itt van a Juli és a Feri is, én Sebessé Balázs vagyok. Beszélhetünk egy pillanatra, Eszter, egy mondat erejéig? Csokolom.
11: Persze, igen.
4: Kezdj csokolom, Eszter.
7: Eszter fiatal, szerintem.
4: Eszter, hát akkor tegeződhetünk
7: Eszter.
11: Persze, köszi.
4: Hello, Eszter. Egy nagyon, hát nem azt mondom, hogy új, de van egy rovatunk, amikor teljesen random hívunk embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, milyen a november vége, milyen állapotban vannak, mi nyomasztja őket, mi az, amit mi ebből tudhatunk. Hogy vagy, Eszter? Milyen az állapotod, milyen a novembered, hogy érzed magad?
11: Jól vagyok, köszi. Éppen házfelújításban vagyunk, szigetelés utáni, festés utáni ablakpucolásban, és egyébként pedig rohanok dolgozni.
4: Házfelújítás, dolgozol, az egy nagy macera azért házat felújítani, az egy nagy macera, nem? Nagy vállalás, hosszú ideig tart, csúszik.
5: Hány generálos lépett le közben?
11: Képzeld, egy sem.
4: Tényleg?
11: Sőt, meglepő módon, még amikor egy reggel 6-kor nyitogattuk a szemünket, már itt volt a kivitelező, volt ez, aki reggel bevilágított az ablakon.
7: A pénzért is kávé.
11: Nem, még nem is a pénzért. Nem, a munkáját végezte.
4: De jó.
11: Meglepő módon nem lépett le senki, megcsinálták a munkát időre, még előbb is.
5: Most fogja fagyni az SMS falunk, és kérjük a telefonszámot.
4: Kérjük a telefonszámot. Akkor jól látok, és akkor a vége fele vagytok.
11: Igen, már a Rommel takarítás fázisában.
4: Rommel takarítás. Helyileg merre? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy melyik ország rész?
11: Délnyugat-Magyarország.
4: Délnyugat-Magyarországon újítjátok a házadat. És mit csinálsz? Milyen foglalkozol mellett, amit dolgozol?
11: Van egy saját vállalkozásom, illetve az egészségügyben is dolgozom alkalmazottként.
4: Mi a profil? Azt a mindenit. Tehát jó sok mindent csinálsz.
11: Hát nem unatkozom.
5: Mit csinálsz saját vállalkozásban?
11: Fotográfus vagyok, és ilyenkor karácsonyi családi fotózásokat is.
4: Celebek, mezitláb,
5: farmadrágos, feléringes.
4: Ugyanazzal a fa előtt, igen.
7: Dolce Gabbana feliratú dobozkákkal.
11: Nem igaz, három különböző fa előtt.
4: Három különböző fa. Mi azon szoktunk rögni, amikor celebek magukat fotózzák, úgyhogy az előző nap az egyik celeb család, a másik nap, és rájössz, hogy a fa ugyanaz. Csak a Louis Vuitton meg a Dolce Gabbana fa változat. Két-három különböző. Aha, az komoly. Na jó, de akkor mondhatni, hogy jól vagy, jól telik minden, sok minden van, de jó állapotban vagy.
11: Igen, köszönöm szépen.
4: Okay. Örültük, hogy beszéltél velünk. Köszönjük, puszi.
11: Köszi, Balázs. Sziasztok.
4: Ciao, hello. Mióta bemondom a nevem, nem olyan jó. Laci két hívás óta kiírt a falra, hogy mondd be a nevet, de nem akarom. Pont, nem mondom.
7: Most próbáljuk ki csak Balázsként, jó?
4: Jó, tessék, most Bocskor Gábor leszek, fiat, hogy ránk rakjál.
7: Jézus.
4: Te rohadék vagyok, te jós. Jó? Oké, figyelj, mondom neked, mondom, figyelj.
5: Ez férfi.
4: Férfi. Férfi, beszélget velünk.
7: Eredmény, hogy ennyien fölveszik. Hát emlékezzetek, volt, amikor fél órán keresztül egy emberrel nem beszéltem.
4: Az akkor volt, amikor ugye a valamilyen önkormányzat, nem tudom, milyen választás volt, és az emberek ki voltak attól, hogy hívogatják őket, és egészen senkit nem értél el.
5: Nagymama.
4: Edit.
5: Igen.
4: Edit. Nagymama. Egy idős, hallasz egy idős nagymamát?
5: Az lesz.
4: Igen. Fiatal cserfes nő, Editnek hívják, félmeztelen. Nem, pasi. Pasi.
7: Miből változtattál?
12: Igen, tessék.
4: Haló, jó reggelt!
12: Haló.
4: Jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk, a rádió, hogy itt a Julia Feri, én Balázs vagyok, zavarhatjuk egy pillanatra, csak két-három kérdés erejéig.
12: Ja, persze.
4: Jó reggelt, egy keresztnevet kaphatunk?
12: János.
4: János, tegeződhetünk, János?
12: Persze.
4: János, mi a helyzet? Szeretnénk megtudni, és fölhívunk embereket, hogy telik a november, hogy vannak, mivel foglalatoskodnak éppen, milyen lelki állapotban vannak, hogy fordulnak rá az ünnepekre, ezután kutatunk egy kicsit.
12: Végül is próbálok pozitívan állni mindenhez.
5: De nehéz.
4: De nem könnyű. A mai világon ez nem egy könnyű feladat, János, amit válasz. Ez nem könnyű feladat.
12: Hát tudom, pont azért próbálok így tenni.
5: Na de miben vagy most éppen?
4: Tudhatunk, hogy munka, inkább magánélet, mind a kettő egyszerre, sok nehézség, mi a helyzet? Csak úgy nagy általánosságban nem akarunk nagyon konkrétan.
12: Legtöbb gond az emberekkel van. Kommunikáció, megbeszélünk dolgokat, nem úgy van, nem tartják azt be, amit megbeszéltünk.
5: Mivel foglalkozol?
12: Ebbe. Hát én autovillamossági szerelő vagyok.
4: Hát azért az megy maga az iparág, nem? Tehát, hogy jönni jönnek?
12: Hát jönni jönnek, csak az árak, amik... Ugye nincs az embereknek pénze.
4: Hát ez igen. Na ez
12: és
4: igen.
12: Ugye ez nagyon, nagyon bonyolítja az egészet.
4: Mit csinálsz, hogy mit szoktál, mihez nyúlsz, hogy kicsit jobb kedve legyen? Most nem arra gondolok, hogy a jégerhez, vagy a vermutokszer, nem csak úgy. Tudod, amikor azt mondod, hogy kicsit jobb kedve derítem magam, elmegyek, sétálok egyet, sportolok, mit csinálsz? Mi az, ami egy kicsit átlenít a holtponton?
12: Elengedek mindent.
5: A csapat
12: úgy vagyok vele, hogy kész, leüllök, azt nem csinálok semmit.
4: Jó, te jó vagy, az egyébként egy jó megoldás.
5: És sorozatot nézel, vagy mit csinálsz?
4: Semmit, csak úgy ülsz.
5: Csak nézem, ülsz
12: és... Sorozatot szoktam nézni, de hát azok is olyanok, hogy ajjaj, még a kedvem is elmegy a tévénézést.
4: Nehéz téged akkor jobb kedveleíteni. Jó van, örülünk, hogy beszéltünk, ha próbálj valahogy átlépni ezen, megoldódik, jó?
12: Jó, a számom az honnan tudtátok meg?
4: Kézzel, vagy... teljesen random, tehát hogy generálunk telefonszámokat, és teljesen random. Direkt nem hallgatókat hívunk, random csörgünk emberekre. Vigyázz magadra, köszi! Jó, mondom neked, figyeld, kicsit idősebb, nagyot halló néni, de kedves, és pitét süt.
7: Jó forró állás,
4: pitét süt, éppen forcuk rozza.
5: Bele akarsz egy anyja?
4: Aztán pitémet megkóstolod, de te Balázs. Haló?
13: Haló?
4: Haló?
13: Igen.
4: Igen, kezdjük, akkor jó napot kívánok, egy élő rádió műsorból telefonálunk. Itt van a Juli meg a Feri, én Balázs vagyok. Szavarhatunk egy pillanatra? Szeretnénk kérdezni valamit. Szia.
13: Igen, szia.
4: Hogy hívnak?
7: Keresztnév.
13: Tibi.
4: Ennyi volt, köszönjük. Szia Tibi, ciao. Van egy műsorunk, illetve hát egy műsoron belül mi tudakozunk, hogy hogy van a magyar így november végén. Tibi, hogy vagy? Mit csinálsz éppen? Milyen lelkiállapotban vagy? Hogy érzed magad? Mesélj nekünk egy pár mondatot, Tibi.
13: Én jól vagyok, dolgozok.
4: Mit dolgozol, Tibi?
13: Tetőszigetelés.
4: Tudja a tulaj, hogy fönn vagy a tetőn, vagy éppen...
13: Tudja, mert itt van mellettem. Itt van mellettem.
4: Ott van melletted a tulaj is? Ő is szigetel?
13: Igen.
5: Olcsósítotok?
14: Fázunk.
4: Hogy hívják a tulajt?
14: Zoli.
4: Zoli. Ott. Szia, Zoli.
14: Na.
4: Be.
14: Szia,
4: hello. Na, átjött Zoli. Zoli, te hogy vagy így november végén?
14: Hát lehet még jobban is.
4: És a saját tetőtöket szigetelitek, ez a te házad?
14: Aha.
7: Ja. Hát akkor menő vagy, van házad, van pénzed, szigetelésre, mit akarsz még az élettől?
4: Így van. Hogy telik a november?
14: Hát 10 éve még hajléktalanok voltunk.
4: Na, hát ahhoz képest. Na. És akkor most kinek a házába költöztetek be?
5: Önkéntes házfoglalók.
14: A szomszédéba.
5: Ez
4: a 10 éve elköltözött. És hogy telik a november vége? Milyen állapotban vagy egyébként úgy? Mi a helyzet?
14: Kérdeztétek, de attól nem lettem jobban.
4: De jó arc vagy, Zoli. De jó arc. És milyen foglalkozás egyébként, de mit csinálsz?
14: Azt nem árulhatom-e?
4: Jó van, akkor add vissza még a munkás emberünket egy pillanatra, még őtől elköszönünk. Jó? Vigyázz magadra, Zoli. Tibi.
14: Itt vagyok.
4: Tibi, te még nem mondtad el, hogy hogy vagy így november végén? Hogy várod az ünnepeket? Milyen állapotban vagy? Hogy vagy, Tibi?
14: Én teljesen jó vagyok. Várom, igen. Úgy sem kapunk semmit. Hiába várjuk.
4: Ennyi, persze. Kérd meg Zolit, hát te vesz valamit. Családos ember vagy, Tibi, még egyedül nyomod? Mi a helyzet?
14: Én még egyedül.
5: Hány éves vagy?
14: Én 23.
4: Tibi, hát te még nagyon ráérsz. De akkor jó, te jól vagy, mondhatni, jól vagy.
14: Én teljesen jól.
4: Jó, már jó tetőfedés, vigyázzatok magatokra.
14: Köszönjük.
4: Szevasztok.
14: Hello.
4: Tetőt fed a magyar.
5: Mennyire valószínűtlen, hogy ott állsz fent a tetőn, és egyszer csak megcsörön a telefonod, és ott van három ilyen vihogó teljesen.
4: A másik oldalon. De jó arcok voltak.
5: Igen.
4: Havonta egyszer, gyerekek, ez abszolút belefér. Ezt csinálni kell.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Ma is elintézhetjük adóügyeinket, munkálatok kezdődtek Kiskunfélegyháza és Gátér között, országos vízipisztolycsatát rendeznek ma. Demeter Dia vagyok. A munkanapáthelyezés miatt változik a NAV Bács-Kiskun megyei ügyfélszolgálatainak nyitva tartása. A Kecskeméti Központi Ügyfélszolgálatnál ma reggel 9:30 és 11:30 között, augusztus 19-én szerdán pedig 9:30 és délután 2:00 között intézhetjük adó ügyeinket. A bajai és kalocsai kirendeltségek, valamint a Kiskunhalasi kormányablakban működő NAV ügyfélszolgálat ma és augusztus 19-én egyaránt 8 és 12 óra között tart nyitva. Augusztus 21-én pénteken valamennyi NAV ügyfélszolgálat zárva lesz, írja a hírös.hu. A lakosság számos ügyet elektronikusan is intézhet emellett a nap 24 órájában. Megkezdődött a Kiskunfélegyháza és Gátér közötti vasúti szakasz felújítása, december közepéig dolgoznak majd a területen. Több mint 7 kilométeren komplex karbantartást hajtanak végre, a munkák zajjal is járhatnak. A fejlesztésnek köszönhetően megszűnhet a jelenlegi sebességkorlátozás, a jövő év elejétől várhatóan ismét. A pályára engedélyezett 60 km/órával közlekedhetnek majd a vonatok. A kivitelezés idején Kiskunfélegyháza és Szentes között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok idején adott időszakban közúti lezárások is lehetnek, a részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott, köztük Kecskeméten a Széktói strand vagy a Kiskunhalasi gyógyfürdő. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádióknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellett arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja hitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
2: Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
6: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb, hát hogy is mondjam, csak helyszínek közé.
7: De mi?
6: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
8: de ez?
6: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
7: Az?
6: Na, mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándító látványosságokat, és beraknak minket is.
8: Mi közük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
6: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Ferenc.
7: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
6: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom megválaszolni.
8: Hogy leteszi a csomagját, és megnézi.
6: Nincs elég baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
8: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
6: másodikok lettünk.
8: Látványosság.
6: Másodikok lettünk, így van.
8: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
6: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
8: Használni.
6: Használni, tudod, tehát hogy nem csak odamész és állsz előtt és csinálsz egy selfit, hanem
7: egy mohó automata?
6: Lehetesség?
7: Mohó automata?
6: Igen, lehet használni. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
7: De Pesten van? Benne belvárosban?
8: Hát ha budapesti?
6: Pest, egészen pontosan Pest.
8: Pest. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
6: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
7: Nem, a nagy sörnyító fenn a Gellérthegyen.
6: Mi ja, a déli, a Deák tér?
8: A Deák tér. Ja,
6: azt nem a Vidán Parkba gondolod.
8: Nem, hát a Deák téri óriás
6: nem
8: kerék. Nem az. Asszonyja.
7: Akkor nem a nagy sörnyító fenn a Deák, vagy a Gellérthegyen.
8: Nem.
6: Nem, mert az látása Budán van.
8: Biztos, hogy nem. Ja,
7: hogy mondtam, hogy Pesten van. Pesten?
6: Pesten?
7: Pesten? De, nekem, de ugye mindenki a vidéki.
8: Kilenc körül már velünk lesz.
6: Hát nem tudom, igen, milyen a cseresznye.
7: De ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek hívja.
6: A vidéki nem tudja, melyik a Pest, a budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős csapat
7: most,
6: vagyunk.
7: Ez most ön aluli volt, mert Pesten, tehát mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem.
6: Budapesten
7: és
6: belül.
7: És Sebestyén Balázsnak hívja.
8: Fölmegyek Pestre.
6: Pesten van.
8: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
7: Pesten van is csalódás.
6: Úgyse fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábránítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
8: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a ízéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
6: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta, túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet odajutni.
8: Hogy ne lehetne? Mivel nem lehet odajutni? Hát ott tesz le a troli mellett.
6: Rohadjanak ezek meg, ott
8: vannak. Hát azért, mert te béna vagy édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikáció eljutni A-ból B-be, azért ne
6: benyújtjük. Azért hülye vagy, azért ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife harmadik lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Sorehouse, és a Gardatónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
8: Ezek
6: tök jó helyszínek egyébként.
7: Szerintem attól lettek depressziósak, hogy ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyetlen, de hogyha bemész, hát azok a folyosók azért, azok nem ilyen életigenlőek, nem?
8: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga. De attól
7: nem
8: még...
7: csak az elmúlás szaga nem? Van bennem.
8: Hát
7: de
8: sokfajta,
7: igen. Nem, szóval az van, hogy szerintem nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész. És valószínűleg megüti őket az öltöző, meg minden.
8: De szóval... nem mondnám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
6: Európa igen. Legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mondtam, 100 éves, vagy mondtam, 150 éves, nem tudom, mikor adták, hát 15 körül vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves.
8: Mi a baj oda?
7: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
6: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokodi tavat továbbra is fenntartom.

0: Az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont azt, és azt a képet, amit nem tudom, miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
1: Azt sose találod meg Sphinx, azt a plán.
0: Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok.
1: Angkor
0: Wat, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
1: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
0: Az volt egyébként, ő szedte a belépőt tőlünk.
1: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
0: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az egy ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
1: Tehát, aha, hogy érted? De ott nem a hely volt rossz, csak sok turista volt.
0: A hely az adta.
1: Csak hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
2: Jó, én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. Hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
1: Ha medvetavat meglátod egyszer.
2: Soha ilyet még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetó vizében.
1: És álltál.
2: Ahogy a lábujjadat beledugod, előtte a testedet a medve, és teljesen más. És megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokban lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
0: az a különlegessége.
2: Ilyen napvédőkrémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg. Tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesem.
1: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
2: Nem.
1: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorgása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 órát? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Hollywood Walk of Fame, a Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal, és üres üzletekkel. Ez a Walk of Fame.
0: Ez tényleg.
1: Te ott voltál?
0: Igen, ott voltam. Oké, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár izé, akár színész.
1: Hát igen, de most ott egy csillagra, oda van írva, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed le aljad, nem?
0: És tényleg az a környezet, amit mond, üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok, van olyan csillag, amin rajta.
1: Ez nem tűnik erősnek, ez egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, szilvás várad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
2: Nekem tudod, mi volt ilyen?
1: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
2: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolc tapolcán.
1: Ami most leégett.
2: Előtte. Mi elmentünk.
1: És felállt. Nem jó?
2: Figyelj, az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. Tehát, hogy megérkeztünk, mondjuk a lányomnak a hasi krízise volt már a bejáratban. Nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület. Nem túlzott buszokkal jöttek a lengyel turisták.
1: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
2: Beküzdött magad, verekedni kellett, hogy legyen szekrényt, be tud a cuccot rakni. Olyan embertömeg állt sorba, hogy komolyan azt gondoltam, hogy már meghaltunk, és már elfolyadott, hogy kimegy a pokolba, kimegy Mennyországba.
1: Én szeretem, hogy te ezeket még bevállalod.
2: Muszáj bevállalni, hogy a gyerek. És ugye ott van a barlangos része, és az volt, annyira tele volt emberrel, tehát így néz ki a vastag beled, mint ha megetted ezt a csigát.
1: Sok apró sejt küzd a vastag beli kanyarokkal.
2: Közben üvöltenek mindenféle mordori nyelveken, amiket nem értesz, és ez visszhangzik abban, hogy a barlangban a gyerek így megállt, és azt mondta, én nem megyek be.
1: És ha már gyerek mondja, hogy ő nem megy be.
2: Gondolj bele, és ott állsz, és nézze be, és azt látod, hogy tele van tényleg mindenféle nemzetiségekkel, akik egyáltalán nem akarnak beilleszkedni semmilyen szinten. Sem morálisan.
1: Csak nyomják.
2: Igen, és akkor...
1: De már ott voltál, megcsobbantad? Már nem hátráltál ki?
2: Bementünk, és végig arra mondtam a lányomnak, hogy mindenedet szorítsd össze. Nem tudom, hogy milyen a flórája és faunája a lengyeleknek, a cseheknek, a
1: szlovákoknak, semmi nem megy be neki.
2: És úgy mentünk, hogy egy gyerek befeszített a teljes testét, én fogtam őt, mint egy fadeszkát, így vittem még. Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely, csak akkor még nem voltak ennyien.
0: Fölkapták.
1: Dunakeszi teknős békatanösvény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló, rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanösvény.
0: Már a neve is jó.
1: Egyébként ez úgy a jó, hogy elolvasott hétvégén, rákészülsz a gyerekkel. Persze, nagy program, tanösvényre megyünk, behergered, mész, de nagyon jó lesz, mit fogunk menni.
0: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép. szép lesz a hétvége.
1: Olyan tanúsfényre megyünk, igen.
2: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
1: Vannak jó tanúsfények.
2: De jó, de most
1: vannak jó tanúsfények.
2: A teknős béka tanúsfény. Az nem egy párduc tanúsfény.
1: Igen, jó, hát nyilván nem jönnek dínók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki Tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri gépeket, soha nem látszik senki más.

0: közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire odajössz a tengerparthoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
1: 2009.
0: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
1: Ó, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány megvan. Láttátok
0: már? Ez a Brüsszel egyik nagy jelképe. Nagy? Vagy,
1: igen, nagy? Nagy, hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy?
0: Kicsi.
1: Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy neheze, a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
0: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, ez vagy pedó, vagy hülye. Nem mész.
1: Hát az a város jelképe.
0: Tehát önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát
1: ha már ott
0: vagy, megnézed a pisilő kisfiú.
2: Ne brüsszelezzél, ne
0: brüsszelezzél. Már a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a 9 lyukú hídat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementünk oda, fotóztunk, a vala volt fehér íz, csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, vége főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündik ülte nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
2: Most leugyozni a szalmabálát.
0: Az abszolút,
2: az,
0: igen.
2: Az nem annyira helytálló.
0: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
1: Gyerekek, Hurgadából fölmenni a piramisokhoz.
0: Az is hosszabb. Az is korán indult. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg. A plitvicei tavak, azok is
1: az
0: szépek.
1: Új, de szép,
2: az nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
1: Ugyanez mondjuk a Ausztria, Hallstatt.
0: Hallstatt.
1: Az megvan, a tópartján a kis gyönyörű, igen, falucska. Igen. Egy, igen, sor ilyen egy sor ház,
0: egy
1: sor, van.
0: Igen.
1: Lépni nem tud a turistáktól.
0: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Biztattak a fürdésre, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
2: Jaj,
0: két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetéssért, 1/2 óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, 1/2 órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás hazautad. Ilyen programokra azért rá lehet futni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
8: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu.
9: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
10: Új fesztivál tarolja le a tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín, tűserdő, pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
11: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
12: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
13: 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon az Alföld áruházban. A papírírószer osztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Csütörtöktől szombatig szintén 7000 forinttól 15%-os kuponnal vásárolhat a többi osztályon. A pontos részleteket megtalálja az Alföld áruház online felületein és osztályain.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong.
6: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
6: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
6: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Jelentős fejlesztés a Selyemrét óvodában, új beruházás Helvécián, mondjunk nemet a kábítószerre. Köszöntöm Önöket, Demet Erdélye vagyok. 6 új klímát szereltek fel a Kecskeméti Selyemrét óvodában. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény valamennyi csoportszobája klimatizált lett, írja a Keol. A beruházás több összefogásnak köszönhető. A tavalyi Hunyadi Napok jótékonysági tombolájának bevételéből 2 berendezést vásároltak. A fennmaradó 4 készülék beszerzését az intézmény Szélike alapítványa finanszírozta. A klímaberendezések telepítése jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek és az óvoda dolgozói a nyári melegben, illetve a hőhullámok idején is komfortosabb környezetben töltessék el a mindennapjaikat. Új beruházás készül Helvécián, a focipálya mellett új sportöltöző épül, írja Baon. A Helvéciai Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt TAO pályázat keretében nyert forrást a beruházásra. Az új létesítmény 3 ütemben készül el és megfelelő kiszolgáló helyiségeket is kap. Az új öltözőt várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a sportolók. Már Kecskeméten is látható a 33. Tisza Alpári Alkotótábor kiállítása. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában nyílt meg a tárlat, a hónap végéig bárki megtekintheti, írja a hírös.hu. Idén 15 alkotó vett részt a táborban. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiunknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
3: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, szédelek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki, nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, de hidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
2: Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Na most kapták a recsendékot.
6: Mi? Meg, aha. Hát egy
7: új cicik.
6: Az.
7: Na megint.
6: A hátamra. A változatosság kedvéért. Nem, kaptam a Mirótól egy szuper jó új telefont, és azt mondta, hogy most minden üljön bent a fiókban, ha egyébként minden nap használom, meg szükség van rá, mert a másik már egy elég vacak, és kaptam egy olyan telefont, hogy kinyitottam, és nem mertem hozzányúlni. Ilyen menő telefonom még soha nem
5: volt. Na, Alcatel, vagy mit kaptál?
7: Egy
6: Nokia.
5: Nokia 6310. De most nektek mi a menő?
6: Egy aktív flippes.
5: De most kérdezem komolyan nektek, ott bekerném, mi a menő?
6: Ez egy Samsung Galaxy S25.
5: Samsung Android-dal.
6: Valami intelligent, nem tudom, innováció, nem tudom, valami szuper.
5: Samsung. Hát ezt te is mondd már végig mindegyben.
6: Fogsz te még csodálkozni, amikor beindítom.
5: Egyszerűen az van, hogy az Android a hülyéknek való.
6: Nézni rám vágyakozva, hogy adjam kölcsön.
5: Samsungot még értem, de az Androidot nem tudom neked megbocsátani. Androidos.
6: Mi a bajod vele? Használtál bármikor?
5: Semmi, az iOS-esek okosabbak. Egyszerűen az van, hogy nem. Egyszerűen az van, hogy aki Androidot használ, az... Aki Androidot használ, az,
8: az más,
5: buta.
6: Igen, az. Hát, akkor én az vagyok, drágám.
8: Igazából ez a hír nagyon bennünket nem rázott meg, viszont ami utána történt, az szerintem minden egyes ember rémálma az életében, amikor végre valamihez hozzájutsz, és de lehet ez egy darab csokoládé, amiben tudod, hogy te fogsz először beleharapni. Lehet ez egy nagy értékű ajándék, amit tudod, hogy először te fogsz majd műszaki cikként bekapcsolni. Nálunk ugyanis az történt, hogy a teljes csomagolásában Juli ugye ide letette a, hogy hívják a telefont az asztalra, és kiment.
5: Igen.
8: Erre megérkezett László, aki fölbontotta a csomagolást, és egy mozdulattal...
5: Tökéletes. Én nem is értettem, hogy ezzel mi a baj.
6: Az
5: a
6: baj. A szüzesség.
8: Igen. Hát minek? Ez a te ajándékod. Amikor... Te akarod lefszedni róla.
5: Úristen, ne csináld.
6: Amikor leszed,
5: ne,
6: leszed ezt a képernyővédőről, ezt a fóliát, azzal elveszed a telefonnak a szüzességét.
8: És azzal én teszed magadévá.
6: Megrontani ezt a telefont.
8: Érted? Azzal teszed magadévá.
5: De kemény vagytok.
8: Ekkor lesz ez azt a te mindenit. Telefonod. De hidd el.
5: Igen, tényleg is ez ennyi. Igen,
8: igen, hát veszel egy új motort.
5: Igen.
8: Hogy te ülsz rá, te fingasz rá először az ülésre.
5: Na hát az picit más azért, na, mint egy fólia a telefonról.
8: Hát most neki ez jutott.
5: Okay. Nem, szóval nem az áron mondom, hanem hogy azért kimotorozik először, vagy kigurul ki egy autó. Tóval, vagy kivesz le egy nyomorúságos fóliát egy telefonról.
8: Mindenki a saját szintjén nyomorog.
5: De mikor kaptad meg ezt a telefont?
6: Tegnap.
5: És miért nem szedted le egy napja lassan, vagy egy fél napja?
6: Mert eddig simogattam, meg nézegettem.
5: Úristen. De most tényleg mondjál, de hogyha fél napig nem szedsz le egy nejlont egy telefonról.
6: Igen.
5: Van távirányítótokon is nejlon?
6: Van, persze.
5: Van az ülőgarnitúrátokon?
8: De van nejlon, de rossz, most rossz nyomon jársz.
5: Hogy fél napja kapsz egy telefont. Van egy nyomorúságos nejlon, és fél napig nem szeded
8: le. A távirányító meg a kanapén lévő nejlon az a spúrság, hogy ne kopjon a távirányító.
5: De miért nem szedsz le egy telefonról fél napig egy nejlont, megkaptál egy... De hogy miért?
6: Mert még élvezed, mert még szeretgeted, mert még rácsodálkozol, még újra és újra kicsomagolom.
5: Az ilyen típusú emberek vesznek egy csomó mindent maguknak, amit aztán nem mernek használni, és aztán a tárgyaik rabjává válnak, és inkább nézegetik, mint használják.
8: Nem, csak élvezik.
5: Én, tök őszintén kérdezem, én ezeket abszolút nem értem, de valószínűleg van bennem valami defekt, ami miatt én nem értem, hogy fél napig...
8: Eredetően rossz vagy haver.
5: Biztos, aláírom. Hát de az, hogy fogod, leszeded, elkezded használni, örülsz neki, te simogatsz egy telefont fél napig, és nem szeded le a nejlont.
8: Igen, élvezed, hogy új.
5: Csak a nejlonon keresztül nyomogattad, vagy be sem merted kapcsolni?
6: Nem kapcsoltam be, most kapcsoltam be.
5: Hú, ez majd hosszú reggel lesz nekem, úgy látom. Tarts ki, Bali, tarts ki, ezt le tudod hozni. Meg
8: ez
5: tudod
8: olyan,
5: csinálni. Én tökre elfogadom, hogy
8: tortát.
5: Mások vagytok.
8: Egy szelet tortát, és nem zabálod meg azonnal, hanem egy kicsit...
5: Nézegetsz egy szelet tortát.
8: Egy kicsit még így kényezteted vele magad, húzod vele magad, hogy neked... majd egy óra...
5: Én nagyon-nagyon más soha, vagyok, mint én lassan kezdem ilyen nagyon magányosnak érezni magam. Én
6: soha
5: én
6: nem kaptál semmi.
5: És az a dúl, hogy ti néztek rám furám, hogy én vagyok más, nekem ti vagytok a tök furák, vagy jelen esetben te, mi az isteni? Igen, kaptál egy telefon, tök jó, kibontod, leszeded a nejlont, berakod a szimkádet, simogatod, nézed, telefonálsz, már föl is hívnék rajta
6: de
5: valakit,
6: ez
5: örülnék
6: olyan,
5: neki.
6: Mint egy ilyen elnyújtott előjáték. Ez egy ilyen hosszú, ilyen kis barátkozás.
5: A nejlon egy telefonon az az előjáték?
6: Nem csak a nejlon, itt most nem csak a nejlon, az sok mindent szimbolizál, megtestesít. Ez most egy ilyen barátkozás vele. Örülök az ajándékomnak. Kiveszem, nézegetem, visszarakom. Azért hoztam be, hogy a Laci összehangolja a régi telefonommal. Oké. De hát igen, én akartam elvenni a szüzességét.
8: Hallgatók nagy többsége velünk van.
5: De oké, én ezt
6: soha nem volt olyan ajándék, amit így kezeltél volna? Hogy úgy kicsit körbejártad, hogy úgy kicsit megszeretgetted.
5: Nem. Hát basszus, én most nagyon keresem magamban az érzéseket, és nagyon próbálok valahogy erre így most így rácsatlakozni, úgy emocionálisan, érzelmekből. Nem, ez a típus, amit írnak, hogy vesz egy tévét, és fél évig rajta van a fólia. Nekem ez a típus. Tehát, hogy van egy tévé, vesz egy tévét, és hónapokig nem veszed le a fóliát, mert mi van, vissza kell vinni, mi van, összetörik, mi van, ha nem jó, jaj, a fólia, meg egyébként is. Tehát azért kérdeztem a távirányítón a fóliát, mert hasonló nekem az,
8: de
5: hogy...
8: Nem, pont, hogy nem. Az a spúrság, az, hogy nem veszem le, jaj, ne kopjon le, az egy tök másik dolog. Juli le akarta venni, de azt akarta, hogy ő vegye le.
6: Figyelj, azt írja Kazi, az ilyen embereket a tárgyak használják, nem ők használják a tárgyak.
5: Így van.
6: Ez nem igaz.
5: De abszolút
6: de nem
5: igaz.
6: Nem.
5: De abszolút
6: nem.
5: Igaz.
6: Csak addig, az a pillanat, ameddig örülök neki, és nem válik funkcionálissá, tehát, hogy onnantól kezdve bedobom a táskámba, és nem fogom kímélni, és ez állandóan itt lesz a kezemben, és dolgozom vele. De hogy ez nekem egy ünnep. Tehát, hogy örülök neki. Igen. Nem minden nap kapok ilyen telefont. Igen. Ezt én kicsomagolom. Ennek én, erre én rácsodálkozom. Szerintem ez egy sokkal jobb állapot, mint amiben te vagy, Balázs. Hogy vannak még ilyen napok, amikor így egy kicsit egy levegőbe csapok.
5: Vannak még napok, amikor annak örülünk, hogy fönt van egy fólia a telefonon. Nem. Én most komolyan mondom, én
8: de
5: most
8: kiforgatod.
5: Én most hazamegyek.
8: Nem
5: a fólián. Nem fog találkozni ebben a 21. században. Kapsz egy telefon. Tök jó. Nagy érték. Értem, drága telefon. És komolyan mondom, fél napig nem szeded le a fóliát, és azon élvezed, hogy még este is rajta van, hogy reggel is simogatod, és most a Laci leszed, és kirohansz a stúdióban, mert leszedte a fóliát. Tehát tényleg vele, tényleg a... Zsül!
8: Tényleg gyere! Veled van a baj.
5: Anna!
8: Veled van! Hát
5: segítsetek!
8: Hát
5: írjátok meg, drága hallgatók! Te most tényleg segítsetek, ti ott a másik oldalon. Kinek ment el teljesen az eset? Azt jelent nekem, én ma leteszem a rádiót, nem írunk alá két évre.
6: Nem,
5: ez a világ megérett a pusztása. Tényleg velem van az eset. A fólia, leszeded, használod, bedugod, örülsz neki.
8: De majd százszor, ez is eljön.
5: Százszor a Miró nyakába borulsz, megpuszilgatod, és azonnal fölhívnám a barátom, hogy nézzétek, milyen szép dolgot kaptam. A fóliát Anna. Simogassam fél napig egy telefonon. Hát ez komolyan...
8: De nem simogat, nem most, a fóliának
5: és most engem próbáltok meggyőzni, és nem hiszem.
6: Nem, én megértem a Julit.
5: Nem,
6: de...
5: Nem hiszem el.
6: Én is így, de...
5: Igazad van, Juli, prosztul vagy.
6: Nem. Ez meg vagy kérgesedve, Balázs. Nem kapunk napi szinten ilyen dolgokat, és van az emberben egy szép érzék. Tehát itt nem csak az értékéről, azt mondta, Feri mondott, például én a tortánál is egyetértek.
5: Nézegeted a tortát.
6: Egy picit átadom magam. Igen.
8: Igen, nem azt, hogy jaj, egy szület is
6: a tortát. És már neki sesek, és rombolom szét. Nem,
5: ez a két véglet, neki esek, és szétrombolom.
6: De nem, egy picit megállok.
5: De oké, picit megállok, magam ennek. Oké, de ez pont a fólia. Picit megállok, fél percig nézek, leszedem a fóliát, és használom. De egy napja rassa rajta van a fólia.
6: Nem azért van rajta.
8: Leszedted a fóliát, Jézus.
6: Nem, Balázs, nem, ezzel nem lehetek egyet. Nem.
5: Hát ez úgy, Laci, ha most te is azt mondod. Te vagy az utolsó reményem, Laci.
8: Üzzette le! Hát hogyan jöttem vele!
5: Na, this is my band. This is my band.
8: Jó, Laci, nem mondd már te,
7: kért, hogy telepítsem át a régiről az újra.
5: És úgy akartad telepíteni, hogy rajta van a fólia.
6: Nem! Jaj, Balázs, kérlek már, de tényleg oda megyek és megrázlak.
7: Semmi, kérem.
6: Nem erről van
7: szó. Mondtam, hol a régi. Jó van, hozom. Hát addig azért leszettem, hát már kirakta ide.
8: De hát ez az ő telefonja.
7: Azt kellett volna szednie már rég tegnap, amikor megkaptam.
8: De te, aki ilyen műszaki ízé vagy, állandóan cserélsz mindent.
7: Igen.
8: Te megkapod azonnal.
7: Úgy, igen.
5: Istenem. A sejem cukorról leveszitek az alufóliát, kérdez egy hallgató, vagy nézegetitek? Esetleg meg...
6: Összekeveritek a spúrság. Nem, ne keverjük. Ezt a Ferit pontosan nagyon jól elmondta, nem mondom el még egyszer. Figyeljetek.
5: Értjük.
7: Ébe venne új telefont, ez nem lenne.
5: Hát ez komolyan
6: de
5: mondom.
6: Erről van szó, hogy pont ez a lényeg, hogy ezt mondom, hogy nekünk ez egy ünnep. Én is tudjuk, hogy 4 évente cserélek telefont, vagy 3 évente, nincs fél évente új évente. Telefonom.
5: Én nekem si, gyerekek, nekem si, és láttátok, hogy néz ki, az egy 12-es iPhone volt, 3 vagy 4 éves. Szét volt törve a kamerája. Tehát én ezt nem azért mondom, hogy évente lecserélem az iPhone-t, én se. De hogy mi a szarosztok azzal a fóliával.
6: Jó, de te nem szereted a tárgyaidat. Nekem van egy csomó tárgyam, amit szeretek.
7: Minden
6: nem, de nem, azért, nem. Így van, Julival értek azért, egyet. Abszolút.
5: De ez egy fólia.
6: Jó van, hagyjál.
5: Ez a birtokba mevés. Katmanduból, és az fölrakod valahol, és nézegeted, megértem. Én ezt abszolút értem. Szeresd azt a szobrot, amit hoztál Katmanduból. Tök jó, értem. De hogy fél napig simogatsz egy telefont, és na mindegy. Szóval, na jó, de én elfogadom.
8: Mert az ez a világ már nem az a világ, ahol... Érted? Hát itt van, a hallgatók írják. Attila... az új darts táblámba dobta bele az első nyilat kérdés nélkül a tábla avatóházi bulit.
5: Atya, úristen, hogy ahogy kapott egy új darts táblát,
8: és azt csinált egy darts tábla avató bulit. Aha. Ezen egy picit, na,
5: oké, kapaszkodhatsz,
8: és ő szerette volna beledobni, hiszen az az ő darts táblája. És jött Attila, aki belevágta a dartsot.
5: Jó, én adom, tényleg, tehát hogy ezzel nincs baj. Én tökre nyitott vagyok arra.
6: Engedd el ezt, Bali, nem fogunk ebben most találkozni. Semmilyen szinten. Egy grincs vagy.
5: Abszolút. Én ezt tökre elfogadom.
6: Remélem, hogy nem téged húzlak karácsonykor.
5: Nem húzunk ezek után, én nem akarok veletek húzni a nyomorúságos ajándékaitokat megkapni. ami azt mondja, hogy én jövök is szarul, hogy nem örülök neki, mert kapok valami borzasztot, amiről nehogy sem fél percet kibontom és használni kezdem, és a végén még szarul jövök ki, mert nem nézegettem fél napon keresztül. Hát hogy tehetél ilyet, amikor ez egy szép ajándék?
8: Nem kérte meg a Julia Lacit, hogy csomagolja. Érted?
9: Azt
8: mondta,
9: hogy telepítse
8: már. Na, nem azt mondta, hogy tépd le a fóliát, azt mondta, hogy telepítsd át.
5: Atya úristen. Nem, egyébként nagyon sokan írják, tehát tényleg, hogy tényleg vesznek egy tévét, nem szedik le a fóliát, hogy az autóba ülnek, hogy napokig nézegetnek egy autót, de egyébként az autó oké, azért meg a napokig nézegetek egy autót, hát igen, az is oké, rendben, de ezt még úgy valahogy tudom azt, ugye, hogy nem mered használni, vagy félsz, hogy összetöröd.
6: Sose simogattad a műszerfaladat.
5: Tessék? Kérem,
6: te valószínűleg, de. A műszerfalat.
5: De nagyobb érzelmi kapcsolatban voltam mondjuk az első autómmal, vagy a másodikkal, mint most az X-el.
6: Ez ilyenfajta kapcsolódás, igen. Aha. Tehát, hogy beülsz például egy új autóba, és úgy megsimogatod, meg úgy meg köszönsz neki. Kapcsolódtam.
5: Oké, okay, és utána nyomsz egy gázt, és valójában kimondsz,
6: hogy nem erről van szó, hogy igen.
5: Az ilyen emberek vesznek a szép autó ülése kárpitre egy csúnya húzat.
10: Nem, ezt nem értitek. Ezt nem értitek.
5: Ez a típusú gondolkodás.
10: Nem, ez nem igaz.
5: Ha teljesen őszinte vagyok, van egy picit benne valami kispolgári. Van egy picit egy kispolgári gondolat.
10: Nem,
8: arról van szó, hogy ráteszel egy fóliát, hogy ne kopjon. Hát de ezt összekevered.
5: Az egészben van valami bántóan kispolgári.
8: Nem, meg bántóan tufa vagy passzús.
10: Bántóan tufaság van benne.
8: Nem erről szól, hogy befóliázod a távirányítót, hogy ne kopjon le róla a felirat. Egyszerűen az átérzés művészetét gyakorolja Juli.
6: Süsd meg, pont ma kaptál új tokot.
5: Simogattam.
6: Te tahó.
5: Simogattam, fölraktam, nem Laci, tök örülök neki, köszönöm, tökre használom, és kész, ennyi, ez egy tok.
10: De várj, annyit még a sztorihoz, hogy a Juli azért nem használta a telefont, mondjuk 24 órája van nála ez a készülék, mert hogy nincs rajta semmi. Hát úgy, hogy most telepíti tehát hogy ez egy új telefon, tehát hogy nem azért nem használtam, mert spúr, mert hülye, mert rajta van a fólia, hanem ez egy, nincs rajta, most megy át az adat, most, és persze. Ő szerette volna ezt megtenni, hogy elvegye a telefon a szüzességét.
5: Jó. Egy hosszú nap lesz így.
10: Ez tényleg.
5: Hogy jöjjek ki ebből? Hogy tudok így még megcsinálni egy műsor 10 óráig? Teljesen bementem egy olyan barlangba, vagy nem akartam reggel bemenni.
10: Nem fogtok találkozni.
5: Én ma jó kedve jöttem ide.
10: De maradjanak az! De
5: ez a fajta bántó kispolgáriság, ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni.
10: Nem, ez személyiség.
5: Ez a fajta olcsó proliskodás, ez nekem annyi, ez nem, egy fóliát bámulunk egy fél napig, te jó Isten.
10: Ez nem proliskodás.
5: Mi lehet nálatok otthon?
10: Dehogy is.
6: Vannak például nagyon klassz ruháim.
5: Igen? Ilyen, és nem hordod őket.
6: Nem igaz, nem. Vannak, és meg is szólják, hogy miért veszek fel ilyen ünnepinek ható ilyen szexi ruhákat bizonyos esetekben, amikor nem indokolt. És nem is értem, hogy miért. Hát miért ne hordanám? Hát bent van a szekrényben, ott álljon, felveszem. Ugyanez van a telefonnal is, csak ennek a telefonnak most egy alkalom kellett, hogy én ezt kinyissam és megünnepeljem. Ennyi van az egész történetben, nem kell túl gondolni.
8: És beleszart az ünneplésbe.
5: Jó.
8: Odaállt mellé, érted, és...
5: Jó, akkor mindjárt fél nyolc után felhívjuk a szlávikot, aztán szétszedi a bulinkat, jó? Bántó sárgaság támad az országra. Úgyhogy felhívjuk azt. Túl jó kedvetek volt? A fóliáról beszélgettünk sokat? Jön a szlávik, mondja, hogy nincs itt mitől tartani. Jó, én elengedtem, tehát én meggyőzhető vagyok. Rendben van. Akkor ezt megdumáltuk. Szeretek valahogy így, nem tudom, más emberekkel találkozni.
10: Jaj, Istenem! Ez tudod olyan, mint hogy lenne egy új lap.
6: Szeretek néha kinézni az ablakon lefelé.
5: Szeretem megnézni, hogy
10: éltek. Hogy
5: milyen furába vagytok. De azt nektek én ugyanilyen fura vagyok.
10: Tudod milyen? Gondolj, van egy új lakásod.
5: Igen?
10: Van egy nagyon szép lakás, ami új, és bemegy valaki sáros cipővel.
5: Igen?
10: Ennyi. És hova? Ott van, kinyitod az új lakást, bemész, és azt mondod, hogy Úristen, megélte, megadta azt nekem a sors, hogy van egy új lakásom, egy gyönyörű, új, be akarsz költ, és valaki végigmegy sáros cipe. Mi? Hát majd fölmosod, nem? Hát most akkor mi van ebbe? Mert van benne valami olyan, hogy azt mondta, hogy nem, ez így nem helyes, nem jó. Tehát át akarom magam adni annak az érzésnek,
5: nem,
10: hogy
5: nincs benne,
10: nincs benne semmilyen.
5: Nem, abszolút nem. Valószínűleg az én viszonyom a tárgyakhoz teljesen
6: igen,
5: más.
6: De nekem van egyetlen olyan tárgy is, ami egyébként, amihez ilyen szinten ragaszkodsz, vagy ami érzéseket vált ki belőled? Vagy
5: nincs. Semmilyen tárgyal nem vagyok semmilyen kapcsolatban.
8: Hát ez baj.
10: Hát ez igen, baj, ez mert nekem baj. Van. Igen, nekem például a múltamból, anyutól megörökölt dolgok, nagymamámtól, nem nagy dolgokra kell gondolni.
5: Nem,
10: egy-egy,
5: nincs.
10: Mit tudom én, egy olyan kis nincs. Doboz, amiben fotók vannak, emlékek.
5: De most ez más, oké, okay, most de vannak egy fotók, oké, okay, most de, van néhány fotó,
10: nem
5: nyilván
10: a fotó
5: az emlékben.
10: A doboz.
5: De olyan tárgy, hogy nem tudom, valami, ami egy tárgy, nem egy semmilyen tárgy, az egyáltalán nem ragaszkodom.
10: Én meg nagyon megbecsülöm őket.
5: Minél.
8: De ez nem a ragaszkodás, már megint rosszul.
5: Nem, hát most akkor nem szeretem, vagy nem tartom, vagy nem őrzöm, most akkor nem tudom, milyen szót használja.
8: Nem is a tárgy a lényeg, hanem az annak a megkapása, és, értem, és a teljes elfogadása, hogy ez most már a tiéd. És jó. Annak jó. Része, hogy te veszed le a fóliát.
5: Oké, okay, ez benne most nem voltak új érvek, de értem. Tehát, hogy rendben.
8: És ugyanitt keresel új munkatársakat, tudjuk.
5: És ugyanitt új munkatársakat. Új munkatárs, igen.
6: Igen, és az Anál Intruder 2000-ről levettem a fóliát, jó?
5: Igen. Balázs mondta, hogy vicceltem, és békén hagynak.
4: Igen. És akkor egy rövid szünet!

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több mint 200 alkotás érkezett a Biennáléra, megkezdődött a vadgesztenyefák permetezése Kecskeméten. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 200 alkotás érkezett a Biennáléra. A beérkezett pályaművek zsűrizése a napokban meg is történt. A közönség végül körülbelül 140 művet láthat majd a 13. kortárs keresztény ikonográfiai Biennálén. Az idei kiállítás tematikája a halál, temető, síremlék volt, írja a hírös.hu. A pályázatra professzionális 18 év feletti alkotók, valamint művészeti egyetemek hallgatói is jelentkezhettek, műfaji és technikai megkötések nélkül. Az országos kortárs képző és iparművészeti kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra palotában. Megkezdődött a vadgesztenyefák permetezése Kecskemét közterületein. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, a munkálatokat éjszaka végzik, este 10 és hajnali 4 óra között. A folyamat zajjal jár, emiatt kérik a lakosság megértését. A munkálatok egészen augusztus 14-éig tartanak. A permetezés során alkalmazott növényvédőszerek élelmezés ügyi várakozási ideje 2 hét, így azoknál a fáknál, ahol portán belül vagy kívül haszonnövény van, ezt kötelező betartani. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Bács-Kiskunban tavaly csak nem 180 ezer tonna kukoricát takarítottak be a gazdálkodók a KSH adatai szerint. Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: Látjátok azt a nőt ott a képen? Látjátok azt a nőt, hogy a Miss...
6: Ez
5: miss,
6: én vagyok?
5: Ez nem te vagy. Hát,
6: több
5: bokból sem te vagy egyébként, hanem Miss Universe világverseny. Uh-huh. Miss Universe világverseny, ő egy fekete nő, tehát nem lehetsz ő. Nem
6: az
5: lehetsz
6: én babám ő. Egy fekete nő.
5: A te babád egy fekete nő, a Miss Universe versenyzője. És ugye azt hiszük és azt gondoljuk erről, ami ott történt, hogy ez életében tulajdonképpen minden embernek ki van osztva egy ilyen, és ezen vagy túl van, vagy túl lesz, de egyszer ez elkerülhetetlen.
6: Ez micsoda?
5: Az elkerülhetetlen.
7: Csak nem mindegy, hogy hol.
5: Csak nem mindegy, hogy hol történik meg, de egyszer ez egy életben legalább elkerülhetetlen, és mindenkinek van egy ilyen kártyája, amikor is teljesen vállalhatatlanul, nagy rendezvényen, sok ember előtt, metro aluljáróban, mozgó lépcsőn, bevásárló központban válsz teljesen vállalhatatlanná, és csúszol el, esel el, gurulsz egyet, bukfencezel, és adod oda, és teszed egy aranytálcára.
6: Én már érzem is a Lourdes-nak a padlóját a tartom alatt, igen.
5: Teszed a tálcára úgy a méltóságodat, hogy az abban a pillanatban otthon marad, és nincs veled, és van egy kártyád, amit húzol, mielőtt megszületsz, hogy ez hol és mikor fog megtörténni, de mindenkivel megtörténik. Egy nagy segreesés, egy nagy gurulás, egy nagy jelesés. Miss Universe szépségverseny Tájföldön, Miss Jamaica. Hát ezért se lehet ő, látod? Ő Miss Jamaica.
7: Miss nem vagy jamaicai.
5: Nem vagy jamaicai.
6: Mert nem vagyok jamaica, és honnan tudjuk,
5: hogy mert hogy jamaica kié?
7: Kié a jamaica?
6: Ennyire egyházi a kié.
5: kis ravasz, oda lesz, hogy kibújt. Figyeljetek, úgy zuhant le a színpadról, hogy nem tudom, hogy innen fel lehet állni. És most nem fizikai értelemben mondom, hanem önérzetben, önbecsülésben. Mennyit álmodsz egy ilyen estével? Hány éjszakán kísért ezzel, hogy ott vagy életed döntőjében, kiuttat az országod, egy csapat dolgozik rajtad, sminkelnek, hajat csinálnak, estéiben vagy, narancssárga estéiben vonulsz, életed formáját mutatod, fogysz rá 13 kilót, bulémiás vagy, hánytatod magad, nem tudom, hogy hogy jutsz el.
6: Mondtam neked, hogy ne olvass a napomba. Megbeszéltünk, hogy azok az én életeim.
5: Akkor is te leszel kokaincíz, bulémiás vagy, hánytatod magad, talán nem ennyire hányatott a sorsunk, de hogy tényleg életed estéje.
6: Igen.
5: És mi történik, egy földig érő narancsárga estében vonulsz a színpadon, amikor a sötét kifutó rossz helyre lépsz, és a közönség szeme láttára leesel a színpadról, beesel a színpad elé.
6: A zenekari árokba?
5: Tulajdonképpen mondhatni zenekari árokba. A nézők felugrottak megnézni, hogy jól van-e, de nyilván a közösségi médiában innentől kezdve te nem vagy egy élő ember. Tehát amit te ott kapsz, amilyen mémek születnek belőled, amit átélsz életed nagy vonulásának pillanatában.
7: Nem, figyelj. Ez fájdalmas volt.
5: Figyelj, úgy
6: Jamaika tűz... elhagyta a csecsoportot.
5: Jamaika kipontozott.
6: Jamaika kilépett a csecsoportból.
5: Igen, Jamaika, igen. Jamaika, igen, igen. Az üzenet töröl veled, Jamaika kilépett a csoportból.
6: Atya úristen.
5: Atya úristen.
6: Atya úristen.
5: És ne legyünk naívak, mit kapsz a saját országodtól, a lakóktól, az ott élőktől, a mémek formájában? Nem tudom, hogy ebből ki össze. Egyébként tényleg, és csak egy esés persze, de hogy egy világversenyen, életed versenyén beesni úgy az árokba, hogy 12 percre eltűnsz, beleesel a Marianna árokba, onnan mire visszamászol a színpadra. Mire rendbe tesznek.
6: Ez nem Marianna árok, ez már Jamaika árok.
5: Igen. Szétborzolódik a hajad, leszakad a ruhád, nem is mászol vissza, vagy ha visszamászol, akkor már lemész hátra a színpadon. Nem tudod, nem tudjuk a folytatást. De arról kezdtünk beszélni, hogy valószínűleg egy ilyen, mindenkinek van egy ilyen kártyája. És vagy kijátszottad már, vagy a jó Isten még azt, hogy nem.
6: Jó, neked időrendben elkezdem, jó? Tehát időrendben mondom, hogy mikor tökéletes.
7: Több is van.
5: De valakinek nekem több ilyen kártyája van.
6: Nekem egy paklit adtak.
5: Kihelyett álltál sorba.
6: Bármikor húzhatok belőle. Egyszerűen nyíregyházi állatkertben német cserediákokkal voltunk, és nagyon nagy stand-up-olásokban voltam németül, amit akkor még nagyon élveztem. Majd egyszer csak hát leültem egy székre, amit tudjátok, az egybefröccsödött műanyag szék, azt ismeritek? Majd egyik kedves osztálytársam, aki nem annyira viselte el, hogy ilyen jól tudok parádézni a többi német cserediák előtt, úgy érezte, hogy visszaél az információ, hogy elég csikis is vagyok. Ezért oldalról hátam mögé került, és két oldalról nagyon durán megcsikolt, amire én automatikusan elrúgtam magam.
7: A két lábbal a székre.
6: A szék meg azt mondta, hogy I'm out! és a hátsó két lába kitört, én meg feldobott lábakkal feküdtem a majom ketrec előtt.
5: De nem ez volt az, amikor a földforgási sebesség egy kicsit gyorsult, és a dőlészög egy fél fokot megváltozott?
6: Ketten a hetes buszra, aznap este, nem tudják, hogy van összefüggés.
5: A tudósok azóta kutatják, hogy mi történt a földtengelyvel, 10 fokot elmozdult a forgási tengely.
6: Konkrétan a lángosok leestek a szárítóra.
5: Szeizmikus anomáliák történtek, berejezett a Richter skála.
6: Mi Richter?
5: Nekem van Richter skálám, majd pontozom a Richterjeket. Neked nincsen Richter skálád, érted? Csak nekem lehet Richter skálám.
6: Azt hiszem, hogy az igénytelensége most fel fogja jutni a fejét a műsorban. Ez a két pánik a legjobb ötlet. Na igen, szóval, hogy igen, ez egyes, igen, jó.
5: Ebben már te vezetsz. Te akkor neked tényleg több kártyád van. Bődületesen nagyot esélye.
7: Hát ott volt ugye a Lurdi házas
5: sztori. A Lurdi, ígérkeztél meg hozzánk, az a legelején történt.
6: Az felfoghatatlan.
5: Minden idők legnagyobb esése ever. Lurdi étkez, de egy kicsi lépcső, ahogy te leérsz.
6: Nem, az egy szintkülönbség volt, amit nem jeleztek egy salátabár oldalán. Ugye, de ez is tudod, amekiben nem esnek el az emberek. Salátabárba esnek el, igen. És a lényeg, hogy egy tálcával, egy teli tálcával próbáltam meg ugye visszavinni a tálcát, és a szintkülönbség nem volt jelezve, ezért a bokám azt mondta, hogy nézd, itt van! Nézd, itt van!
5: És nem emlékszem a sztoriára, hogy gurultál, vagy nem, lemaradtál,
6: figyelj,
5: vagy csak feküdtél, és ráesett a rizibizi.
6: Black autón volt, hogy teljes erővel előre csattantam, így. Tudod, így magam elé csattam a tálcát, és elhasaltam. De úgy, hogy ez tényleg olyan volt, hogy dimenziót ugrottam.
7: De a pattáj maradékok csúsztak le az arcodon?
6: Saláta volt, hálásra, igen, de meg a gyerek kínaija, igen.
5: Úristen, és tudod, ez azt érzed, hogy megáll az idő, mindenki téged néz, bármit csinálsz, nem tudsz eltűnni, nem tudsz levegővé válni, végig kell csinálni. Ilyenkor érdemes egy picit lemaradni a földön. Szerintem nincs
7: kielvezni,
5: vagy mi? Nem azért, sokkal kétségbe esettebb, ha nagyon gyorsan megpróbálsz feladni. Tehát úgy kell csinálni, hogy igen, elestem, és azt kell mondani, és még egy picit ülni kell. Azok, azt szerintem ők a bátrak. Tehát ha nagyon gyorsan riadtam, fölállsz, verve vagy. Nem szabad. Ott gurulni kell, és ott feküdni még egy kicsit.
6: Jó.
5: Ez a jó megoldás. Tehát tényleg többször álltál sorba.
6: Egy év ezelőtt sétáltam az alsó strandon.
5: Ne!
6: amikor a gyerekkel együtt sétált a strandon, és ugye tehát, hogy vannak azok a focipályák a strandok mellett, ahol ugye lehet strandfocizni, amit ugye strandfocilabdával játszanak, de egy kedves család úgy érezte, hogy ezt egy sima focilabdával is meg lehet ám csinálni. Úgyhogy valaki teljes erőből megbikázta a focilabdát, ami engem, aki ott a parton sétáltam, teljes erőből fejen talált, a szemüveg, ami nem volt egy olcsó szemüveg, ugye már,
5: úristen,
6: akkor elferült az arcomon, és ott álltam, hogy agyrázkódást kaptam, csengett a fülem, majd oda mentem a faszihoz, hogy ne haragudj, de ezt miért csináltad? És azt mondta nekem, hogy le kéne fogyni, akkor nem fájna annyira. Mondom.
7: Ez megalázó.
6: Mondom, te pontosan milyen biológia órára jártál, ahol a fejvernek egy labdával.
7: Az a zsír mennyiségétől függ, hogy mennyire fáj.
5: De, de még be is szólt.
6: De igen, és hogy azt mondta, de mondom, hogy ne haragudj, de mondom, ez egy tök drága szemüveg. És most szétálok a strandon, érted? És hogy ez is nem jössz oda bocsánatot kérni, érted? És nem mondom azt, hogy ne haragudj, hogy teljes erőből véletlenül fejbe rúgtalak. És nem jön, hanem még felháborodik, és azt mondja, hogy én mit vágok fel neked a drága szemüvegemben.
7: Én egyet húztam ilyet életemben.
5: Neked te is kihúztad?
7: Még amikor híres Best of együttes voltunk a Baházival, meg a Buzával, és valami kivilágított nagy színpad, bekonferált bennünket a kisasszony. Nekem még dolgom volt lent a színpad mellett, egy utolsó ital cigaretta, a többiek már fölmentek, és én elkezdtem fölrohanni, hogy úristen, kezdünk. És keresztbe volt egy sörpad. A színpad

0: hallgattad akkor a zenész attitűdöt. Úgy kellett volna felmenni, hogy a cigi a szádba van, és köze pedig ugye a gitár már a hónod
1: és
0: alatt.
1: Már penget.
2: Kicsit támolyogsz, akkor az úgy benne van.
0: Igen, Hendrixesben, igen.
2: Egyébként ez a kártya nem tud magányosan történni. Ez a kártya általában úgy van kihúzva, hogy ez tömegben történik. Ez tömegben
0: történik. De Balázs, hol van a te kártyád?
2: Képzeld el, én beszartam.
0: Nagyon szeretem.
1: Szerintem vagy a 10 pontos.
0: Jó, Istenem, szeretem. Mindenkinek megvan a kártyája.
2: Igen. Állítok, az Eszti ütötte a lyuk után a Lurdiban, nyitottak egy pinceborozót.
1: Szemetek vattak.
0: De
1: nem
0: jó.
1: Bántani.
0: Ez elég jó volt azért.
2: Igen, ez szellemes volt.
0: Én magam jelöltem ki, az ajót tettetek.
2: Igen, ez szellemes. Futár voltam Ausztriában, csomagot vittem egy általános iskolába, kis emelkedő a bejáratnál, minden csutkára le volt vagyok, két csomaggal a kezemben estem pofára, mindenki engem nézett, senki nem segített egyébként felállni. 5 percbe telt, mire felálltam a csúszós emelkedőn, és ezt egyébként mindenki jól szórakozva végignézte. M3-as kivezető KFC, nyaralásból tartottunk haza, maga biztos a sétáldalon befelé az étterembe, összeestem és betört az orrom. Volt egy fotocellás üvegajtó, amit nem vettem észre, hogy nem nyílt ki előttem. Bent kajált az egész mezőkövesdi foci csapat. A csirkeszárnyak egytől egyig lelettek nyelve a röhögéstől.
1: Na, ez kinek volt meg becsukott
2: üvegajtó? Én mentem neki fotocellásnál. Én mentem, ne felfoghatatlanul
1: neked
2: durva.
1: Neked volt üvegajtód? Mert nem. Az amikor annyira szép tiszta, hogy nem látod.
2: Hogy nem látod.
1: Tumás, beszélgetsz és ráfordulsz, paf!
2: És ebben az a kemény, hogy nincs időt hárítani. Tehát, hogy ugye úgy néz neki, hogy nem vagy rá felkészülve, és egyszer csak olyan, mintha pofán vágnának szemből, mert nem veszed észre, hogy nem veszed észre.
0: Rezetelik az agyadat. Újraindult az egész gép, nem?
2: Tehát, hogy... Brutális ütés kapsz, igen. És egy pillanatra megállsz, és úgy elgondolkozod, hogy mi történt, mert nem egyből fogod föl, hogy van előtted
1: hogy
2: valami. Igen.
0: De miért van ennek érzelmi vonzata?
2: Mert kellemetlen, mert megszégyenülsz.
0: De még akkor nem is vagy tisztában az, hogy megaláztak, vagy megaláztad magad, vagy megaláztattál, hanem egyszerűen csak azonnal lesz egy ilyen gyermeki, nem tudom, így vissza, retrospektív, mint az összes ilyen gyermeki esésed, így egy esésé válna benned, és lesz egy ilyen, tehát én el tudnám sírni magam bármikor, amikor ilyen van. Tehát, hogy azonnal jön.
2: Mert hogy egyszerre történik minden, egyszerre nagyon kellemetlen, sokan néznek, elveszed a méltóságodat, teljesen kontrollálatlan állapot, és mindez nagyon nagy fókuszban. Tehát ez a legrosszabb rémálom, nem? Ez a legrosszabb, ami megtörtént.
1: Ja, annál rosszabb, amikor mindenki téged néz.
0: Figyelj, és ez? Sziasztok, egyszer a saját villamosomból estem ki, amit én vezettem, az utasokkal teli villamos.
2: Ez egyébként ez jó felség.
0: Tele volt utasokkal a villamos a Batthyány tér közepén. Szétnyílt a fejem, engem a mentő, utasokat pedig egy pótlóbusz vitte tovább. Martin.
2: Igen, valaki csak annyit küldött, hogy azt sem. Kérdezzétek meg Joe Biden-t, egyébként ő is tudna mesélni. Azt mondja, hogy legcikibb élményem sportcsarnokban tartott tavaszi vásáron. Barátnőmmel a fenti nézőtér felől haladtunk lefelé a lépcsőn, akkor még fából volt. A feléhez sem értünk, amikor beakadt a bakancsom sarka, és bukcencezve, csörögve, csattogva érkeztem le az aljához. A zene hangját is elnyomta a mutatványon, meghűlt a levegő. Mindenki esett, egy fiú akart felsegíteni, de nem hagytam, csak annyit kérdeztem, hogy jól áll-e a hajam. Próbáltam méltósággal kiosonni, az egész hátam lemorzsolódott. Jó. És egyébként minizgulsz tényleg, hogy jól áll-e a hajad. Annyira tipikus, tudod, hogy így, hogy talán az még megmaradt. Annyi talán maradt az esésből. Igen.
1: Na, a Joe Bidenre ráfűzve, ugye ott az egyik klasszik, a legendások közül, az egyik klasszik a kerékpáros, az megvan, ugye? Amikor Biden kerékpározik,
2: igen,
1: átmegy
2: és,
1: az
2: igen,
1: úton.
2: Igen, és eldől, ugye neki olyan pedálja volt, hogy olyan cipője, amit rádaszel a pedálra, és az megfogja a pedál, igen.
1: Na, akkor most mi kerékpáros szaktársak? Te nem estés soha így?
2: De nagyon sokszor. Na, én nem használok ilyen pedál, de erdőben, biciklivel, Margit-szigeten nagyon. Persze. Hát
1: de az, amikor mentek sokan, ugye ezzel a becsattintós, hogy hívják a pedállal, megálltok a kocsma előtt, hogy iszunk egy fröccsöt, frissítés véget.
0: Nem is értem a szavakat, amiket használsz.
1: És te elfelejtett kiakasztani.
2: És eldőlsz.
1: Ilyen szerintem mindenkinek volt.
0: Jó, Isten, egyszer a bátyám a cross motorra esett el úgy, hogy feldőlt vele, mert nem volt lehajtva ez a kitámasztó, vagy le volt hajtva a kitámasztó, feldőlt vele, és akkor állt fel, beletérlet a visszapillantó tükrébe. Az egy 12 töltéses
2: történet. Én ezt már elmeséltem, én egyszer úgy estem a biciklivel viszonylag nagy tömegölt Margit-sziget nyár, gurulok le az Árpád-hídról, Margit-szigetre anyámék, régi bicikli, és a lámpa elől lelazult, és befordult a küllők közé. Ami az azt jelenti, hogy az azonnal satú. Tehát az egy-az egybe áll meg úgy a bicikli. És tudod, amikor, mint Szándokán a Tigris alatt, amikor érzed, hogy levegőbe vagy egy pár másodpercig, és nagyon hosszúnak tűnik, Tobi, és így megáll az idő. És tudod, hogy most vége van. Tehát, hogy repülsz előre, meg kell oldanod.
1: Mindenki lassít, mindenki lassult,
2: és így mész a levegőben, ugyanis ott lefele az Árpád hídról, ugye úgy lehet lejönni a Margit szigetre, hogy iszonyatosan csapatod lefele. Anyámik a biciklisztünk. És ahogy lefordult a lámpa, az nullára fékezi a bicikli, azonnal fejrász, sansztalan vagy beesett,

0: küllők közé. Úristen. És úgy abban a lendülettel gurulsz tovább. De kigurultam.
1: Tégis fent.
0: Nem tudom, hogy ott vattacukrozó gyerekek időstérik, tudod, mindenki. És te ott vagy. Nem voltam. 14 éves, de úgy emlékszel rá, hogy nekem megvan az időstérnek a pillanat, aki rám néz, hogy azt hiszi, hogy meghaltam. Tehát ő azt gondolt, hogy ebből, nem, hogy ebből nem lehet fölállni. És emlékszem a nénire.
2: Kisanyám, ennek a felébe belehaltam volna.
0: De musz, ez mindenkinek van. Egy ilyen esésed van. Tehát hogy ez ki kell húzni, ezt a kártyát.
1: És a BKV-n, amikor az ülés mellé ülsz?
0: Olyan volt, ez nekem buli után hajnalban.
2: Nem,
1: nem én voltam. Ez egy eszterevű hallgató írta. És tényleg úgy igen, hogy kanyarodott a busz, és le akart ülni, de levegőbe ült le.
0: Jézus az Isten, milyen, és annyira ciki.
1: Az annyira ciki, és az fáj, és a popi.
0: Jó, ennél már csak az a kellemet, hogy elalszol, és megijedsz, és fölébredsz. Más témére kialudt el úgy BKV, hogy egyszer csak fölriadsz egyet, és rángatózol egyet, és körbenézel, hogy kiláttad.
2: Vagy arra.
0: Nem mondd, hogy nem a világ legkellemetlenebb dolga, BKV-n úgy elutazni, hogy rángatózol, fölébredsz.
2: Üvöltve.
0: Figyelj, nincs cikim. Ez nagyon durva. Szakács voltam egy szállodában, esküvőre főztem, mennyasszonytánc közben elrabolták a mennyasszony, de futő közben az ajtófélbába csapták a fejét. Az első két metsző fogadat.
1: Ugye, de amúgy ezt vágott, ezt be akarták tiltani, mert hogy halálesetek lettek belőle.
0: Igen, én egy olyan sztori tudok.
2: A mennyasszony rablásból.
0: Igen, én egy olyan sztori tudok, a gerincre vágták a mennyasszonyt is. Tehát most kicsit megöli a bulit, fölkapta a hülye, be volt rúgva, senki nem kérte, elvitte, elesett, és a gerincére levágta a csaj.
1: Na látjátok, ezért főként biztonságba helyezett.
2: Igen, mindig tetszett. Annyi a különbség, hogy téged többen ejtenének.
1: Nem hiszem, hogy ezt meg tudják oldani.
0: Ha valamiben nem vagy veszélyben, a mennyasszony tánc utáni elrablás.
1: Így van. Nagyon helyes. Látjátok, biztonságos életet élek.
0: Futás közben belecsapta az ajtófélfába a fejét, az megvan, gondold el, a mennyasszonynak, és az esküvődön, amikor a legszebbnek kell lenni, letörik a metszőfogat.
1: De az egész mennyasszonyrablás annyira prostó.
0: Nagyon prostó.
1: Hogy tényleg készülsz rá hónapokon keresztül, hogy vendégül láss ezeket az emberek, hogy jól érezzi magad, és jön felgyűrt ingúja, kigombolt inger,
0: izzadva,
1: ezek a malac módra izzadt, ilyen büdös emberek.
0: A legrészegebb, aki úgy akar elrabolni, hogy már a világáról nem tud. Biztos, hogy baleset a vége. Biztos, hogy baleset.
1: Aki nem bírja, és egy kicsit nem rajta van a fókusz, tehát eltelt 10 perc, és nem ő volt a középpontban.
2: Régi hagyomány,
1: nincs jó fizikai állapotban, nem tudja felmérni, hogy pontosan mit csinál, már attól, hogy hozzáérsz, már gusztustalan leszel te is, tehát, igen, hogy tudod, csatakosan. Ez...
0: Viszont az a jó a félig letört metszőfogban, hogy olyan éles lesz, hogy szájjal kibontod az ajándékot utána, nem?
1: Le tudja kaparni a kaparni.
0: Zsuzsi, gyere ide, mostantól te bontod a söröket. És hajnali hatig csak a söröket bontotta, olyan éles volt a metszőfoga. Úristen, azért szegény mennyasszony.
1: Ez is jól kezdődik. Gólyalábas voltam a Budapest parádon.
0: Szerinted?
1: Mi lehet az, de mi történhetett?
0: Igen, tehát innen mi történt? De befejezi a történetét? Vagy nem is
1: azt
0: mondja?
1: Azt mondta, hogy egy 4 méter magasban volt, amikor egy banánhéjon elvágódott a tömegben.
0: Atya,
1: egy banánhéjon. Ez mennyire ilyen filmes jelenet?
0: És a gólyalábasnál vagy azt kívánod, vagy kívánják, hogy essen el, vagy félnek, hogy elessen, de mindenki kicsit nézi a gólyalábasokat, hogy ne rássen. Igen. Tehát a gólyalábas mindig gyanús. Igen. Ott valami biztos, hogy lesz. Igen. Egy polszki fiátból estem ki 30 km/h hátul. Szóltak, hogy már csak gurulunk, mert kifogyott a benya, gondoltam, kilépek, és menet közben tolom a falu tábláig, kiléptem a kocsiból, valahogy elől mesélték, hogy látták a tükörben, milyen szánalmasan bukfencezek a kocsi után, mert beakadt a lába, hogy megpróbált kilépni, csak sört ittunk mele után. Lejött mindenhol a bőr, nyilván én meg, hát borzasztóan beégtem, írja egy hallgató. Azért egy kis polszki, kis ablakán kimászni, hátulról elől kimászni, az elég nagy teljesítmény. Ja,
1: figyelj, ez Balatonon egyik este sétáltam egy hosszú stégen. Magamra terítettem egy hálózsákot, mert fáztam. Megbotlottam, nekidőltem egy nádfalnak, onnan pedig kiterülve érkeztem a vizes hullámtörőkövekre, amit nagyjából 100 ember nézett végig. A stíg a téremtől a szerszámóig mindenhol legyúzta rólam a bört.
0: Úristen, nagyon kemény. Néni elaludt a buszon, mikor kanyarodott a busz, leborult, mint egy kumplizsák. Szerintem nem is kell többet mondani, egy mondok bowling. Beléptem, megcsúsztam, a kezem, lábam szanaszét. Atya Isten. Azért egy bowlingpályán is nagyon meg tudnak ám nézni.
2: És
0: nem?
2: Még benne a három ujjad a izébe, a golyóba.
1: Az akkorát csattan. Az akkorát csattan.
0: Esküvő csokordobás, háttal állsz, másfél méteres patka, nem nézed a levegőbe a csokrot. Hátra léptem, konkrétan be, és még a csokor is rádesik. A lehető legnyomorultabb dolog, igen. Budai étteremben randiztam egy srácsal, amikor mentünk le a lépcsőn, megcsúszott a cizmám, az összes ragasztott műkörmöm lepotyogott.
1: Jaj,
0: nem volt több randim a sráca. Egyébként pedig ez hát cuki ez, helyzet igen, is tud lenni.
2: Jó indítás.
0: Ez kedves helyzet. Tehát látsz egy csajt így mondjuk egy első randin, és elesik, és ezen ő röhög, és ezt jól kezeli, szerintem ez egy tök megnyerő tulajdonság.
1: Hát nem? Én
0: a csaj valószínűleg első szégyenében, de hogy te közben meg tudsz benne látni valamit, hogy na ez most cuki.
1: Ez jó nagy nyomorék, ezt feleségül
2: veszem. De lehet, hogy itt a csaj nem akar több, tehát hogy annyira szégyelte magát, hogy ő nem akar
1: ez a hülyeség, ez mindenkinek megtörténik meg amúgy emiatt.
2: Nem, ennyiszer nem, mint veled.
1: Dehogy, hát 38 évet azért statisztikailag oké, szerintem. Jó, ne egy ilyen fitekba, mert elmondanám neked, hogy ha fejlődnem béket, biztos elmesélni meg a
2: egy
1: nagy...
2: Egy zsombót.
1: Azért mondom, hogy szerintem az a mennyiségű alkohol, ami azon a torkon lefolyt, ami ott benned van, tudja, hogy voltak
2: nagy esélyseim. Olyankor nem még. Szokott bajom lenni.
1: Nem?
2: Ha tudod, a részeg emberre vigyázz a jóisten.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
6: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
7: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
8: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarva.
9: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
10: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
9: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: A Rádió Egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió Egy gongon. A Rádió Egy gongon.
11: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió Egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió Egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 gól.

Itt a Rádió 1. Gong. 7 perccel múlt 10 óra. Különleges szombat délelőtt áll előttünk, hiszen sokaknak ma munkanap van. Le kell dolgoznunk az augusztus 20-ai hosszú hétvégét. Úgyhogy hatalmas pacsi és extra lendület jár mindenkinek, aki a pult mögött, az irodában vagy a volánnál pörög, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és mindenhol a környéken. Szeretettel köszöntelek benneteket, azokat is, akik a Rádió 1 gong.hu oldalon hallgatnak bennünket a világ bármelyik pontján. Kormos Zsolt vagyok, üdvözlöm a dolgozókat és a szerencsés pihenőket. És ha már szombat, van egy szuper hírem a négylábúak rajongóinak. Ma van a macskák világnapja. Úgyhogy, ha most otthonról dolgoztok, vagy éppen a kanapén pihentek, adjatok egy extra simogatást és egy kis jutalomfalatot a házőrző mini tigriseknek. Egészen biztosan meghálálják majd egy kis dorombolással. A mai névnaposok a Lászlók, Lacikáink. Tudtátok, hogy a László név azt jelenti híres, uralkodó vagy dicsőséges harcos. Úgyhogy minden Lászlónak igazi kényeztető, fejedelmi hangulatú szombatot kívánunk. Ünneplőkből pedig a sztárvilágban sincs hiány. Ma ünnepli a születésnapját a U2 ikonikus gitárkirálya, The Edge, a magyar rockdíva, Keresztes Ildikó és a fiatalabb generáció kedvence, Shawn Mendes is. Boldog születésnapot kívánunk nekik és minden mai ünnepeltnek, nálunk pedig már is indul a hétvégi slágeráradat. Hamarosan érkeznek a netpercek, a Google Maps hamis értékelések elleni trükkjeivel. Ne menjetek messzire, mert már is indul egy igazi mai sláger, Blondish, Stevie Appleton és a Never Walk Alone.

0: Fél tizenegy előtt 10 perccel a Rádió 1 Gong net perceit halljátok. Szombat délelőtt, amikor éttermet, szállást vagy szerelőt keresünk a telefonunkon, a csillagok száma sokszor megelőzi a valóságot. A Google Maps újabb eszközökkel próbálja visszaszorítani a hamis értékeléseket és a térképes csalásokat. Ez nem csak a vállalkozásoknak fontos, hanem mindenkinek, aki éttermet, szerelőt, szállást, boltot vagy szolgáltatót keres az interneten. A hamis értékelés két irányból is gondot okozhat. Előfordulhat, hogy valaki pénzért próbál nagyon jó véleményeket gyártani magáról, így jobbnak látszik, mint amilyen valójában. De az is előfordulhat, hogy csalók vagy versenytársak hamis, rossz értékelésekkel próbálnak kárt okozni egy vállalkozásnak. A Google szerint új rendszereik gyorsabban próbálják felismerni az ilyen mintákat. Hétköznapi felhasználóként érdemes nem csak a csillagok számát nézni. Hasznosabb, ha több véleményt is elolvasunk, figyeljük, mennyire részletesek, és vannak-e friss tapasztalatok. Gyanús lehet, ha sok értékelés nagyon hasonló szövegű, túl dicsérő, vagy éppen hirtelen sok szélsőséges panasz jelenik meg. A térkép jó segítség, de nem tévedhetetlen. Foglalás, előleg fizetés, vagy nagyobb vásárlás előtt érdemes megnézni a vállalkozás saját weboldalát, telefonszámát és más forrásokból származó visszajelzéseket is. Egy kis utána nézés kellemetlen meglepetésektől óvhat meg. Ha bizonytalanok vagyunk, telefonáljunk rá a helyre, kérdezzünk rá az árra, a nyitvatartásra vagy a foglalás feltételeire. A valódi ügyfélszolgálati válasz sokszor többet mond, mint 100 névtelen csillag egy gyors döntés előtt online vásárláskor is. Tehát a gyanús csillagok helyett inkább bízzunk a személyes tapasztalatban, meg egy gyors telefonhívásban. A digitális tippek után nem sokára jön az időjárás, megnézzük, milyen a front helyzet, és érkeznek a legfrissebb sporthírek is. A folytatásban Shakira vadonatúj igazi mai slágerével megyünk tovább. Következik a Die Die.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Fél tizenegy van, itt a rádió egy gong. Szerencsére ma már jóval elviselhetőbb időjárás fogad minket. A hőmérők 25 fokot mutatnak, ma sok napsütésre van kilátás, de helyenként erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elszórtan futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. A tegnapi front mögött végre felfrissült a levegő, délután is mindössze 30 fokra készülhetünk. Holnap zavartalan napsütés jön, 33 fokos csúcsértékkel, hétfőn pedig ismét visszatér az igazi kánikula 36 fok körüli hőmérséklettel. Bár a hideg front eltávolodott, a széllökések és a nyomásváltozás miatt a fej- és vérnyomás panaszokkal küzdők még érezhetik a megterhelést. Igyatok ma is nagyon sok vizet, és a tűző napon továbbra is vigyázzatok az UV-sugárzással. Nem sokára megérkeznek a legfrissebb sporthírek, és már pörgünk is tovább Disturbed-del. Következik a The Sound of Silence. Hello.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Ez a kedvencem, és szeretem a legjobban. Fiatal zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület az összetartozás érzése. Szerintem ez egy nagyon fontos.

3:41 lesz 5 perc múlva. Tegnap is egymást követték a drámai finálék és a magyar sikerek. Jönnek a legfrissebb sporthírek a Rádió 1 Gongon. A Puskás Akadémia a 98. percben szerzett drámai góllal győzött a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának nyitó meccsén. A felcsútiak az MTK vendégeként értek el 3-2-es sikert egy lüktető, szoros mérkőzésen. Fantasztikus hírek érkeztek a nyílt vízi úszókról. Betlehem Dávid aranyérmet szerzett a párizsi vizes Európa-bajnokságon a 3 kilométeres kieséses sprint versenyben. Dávid korábban a 10 és az 5 kilométeres távon is ezüstéremmel ünnepelhetett. Így kerek a kollekció. Rasovszky Kristóf az 5. helyen végzett 3 kilométeren. Pályára lépett és lejátszotta első felkészülési mérkőzését a férfi kézilabda bajnokok ligájában vitézkedő Veszprém. A Bakonyi Gárda a meccs előtt bemutatta 3 új sztárigazolását, Imre Bencét, Emil Nielsent és Lukács

0: hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 11 óra lesz 10 perc múlva. Kattintjuk a biztonsági öveket, és átvésüljük a környék legfontosabb közlekedési híreit. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtó járható, a lehajtó zárva van, Röszke felé pedig se fel nem tudtok hajtani. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométernél hídjavítás miatt szűkített sávok vannak. A főváros felé a 88-as és a 87-es kilométer között hídfelújítás zajlik. Az 54-es főúton császártöltésen vízvezetéket kötnek be a 72-es kilométernél. Császártöltés és Hajós között növényzetet gondoznak mozgóterelés mellett. Vezessetek óvatosan, figyeljetek a mozgóterelésekre és a kaszálógépekre. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong csapata. Felpörög a motor, következik Joel Corry és a Be All Right.

Itt a Rádió Egy Gong, néhány perc múlva 11 óra. A szombati munkás hétvégi ritmus most indul csak igazán. Egy kis reklám és a hírek után kinyitjuk a legfrissebb programajánlót, elmondjuk, hol lesz Japán nap, hol nyílik alkotótábori kiállítás, és hova érdemes koncertre menni. A következő órát újabb igazi mai slágerrel indítjuk. Érkezik Lady Gaga és a The Dead Dance.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osanban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osan kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osan.hu.
5: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növényárából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
6: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
7: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Még kitölthető a piacfejlesztési kérdőív, munkálatok kezdődtek Kiskunfél egyháza és Gátér között, országos vízipisztolycsatát rendeznek ma. Demeter Dia vagyok. Augusztus 15-ig lehet kitölteni a piacfejlesztési kérdőívet. A piacfejlesztési munkacsoport Kecskemét helyi piacainak fejlesztésére vonatkozó javaslatcsomag kidolgozásán dolgozik. Az új koncepció célja a helyi termelők támogatása, valamint a piacok gazdasági és turisztikai szerepének erősítése. A munkacsoport a vásárlók és az árusok tapasztalatait, javaslatait is várja. Az erről szóló kérdőív online és papír alapon is kitölthető, írja híros.hu. Megkezdődött a Kiskunfél egyháza és Gátér közötti vasúti szakasz felújítása. December közepéig dolgoznak majd a területen. Több mint 7 kilométeren komplex karbantartást hajtanak végre. A fejlesztésnek köszönhetően megszűnhet a jelenlegi sebességkorlátozás. A jövő év elejétől várhatóan ismét. A pályára engedélyezett 60 km/órával közlekedhetnek majd a vonatok. A kivitelezés idején Kiskunfél egyháza és Szentes között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott, köztük Kecskeméten a Széktói strand vagy a Kiskunhalasi gyógyfürdő. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádióknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
9: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja kitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
8: Dolgoznak az M5-ös autópályán, átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, írja az Útinform. Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hello Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád, a rádió egy gongot halljátok, 11 óra múlt 8 perccel. Belehúzunk a délelőtt második felébe, a munkanap ellenére, itt a stúdióban már 100%-os hétvégi fordulatszámon pörögnek a lejátszási listák. Hozzuk a legfrissebb nyári slágereket, amiket az irodában és az autókban is élvezettel hallgatunk. A mikrofonnál 17 óráig veletek, Kormos Zsolt. Ha a munka végeztével, vagy a délutáni pihenés alatt kimozdulnátok a családdal, nem sokára átfutjuk a környék legizgalmasabb, mai és jövő heti programjait, megnézzük, hol találtok hűsítő, kulturális élményeket Kecskeméten és a környező településeken. El ne felejtsétek, hogy a szombati munkanap miatt Kecskeméten sehol sem ingyenes a parkolás. A folytatásban továbbra is csak igazi mai slágerek szólnak. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Megyünk tovább, érkezik Kamrád és a Hug Yourself!

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ahogyan azt megszokhattátok, itt a Rádió 1 Gongon igyekszünk megtölteni élményekkel a hétvégét és a jövő hetet. Ma este 7:30-tól a Lajos Mizsei iskolatónál a Jump Rock Band lép színpadra. Megnyílt a 33. Tiszaalpári alkotótábor kiállítása a Bács-Kiskunkereskedelmi és Iparkamarában. A gyönyörű tárlat egész augusztusban megtekinthető munkanapokon 8 és 16 óra között. Különleges kulturális csemegére készül a Nemzetközi Kerámia Stúdió. Augusztus 15-én, jövő hét szombaton a Csend kertjei című kiállításhoz kapcsolódóan Japán napot tartanak. Az egész napos rendezvényen bemutatók, workshopok és különleges élmények várják a japán kultúra kedvelőit. A Zaklajda Team Alapítvány jövő csütörtökön rendezi meg a bajnokok tábora záró eseményét a Ganf Campuson. Légvár, arcfestés, lézerharc és airsoft várja a gyerekeket. És ne feledjétek el bekarikázni a naptárban. Augusztus 20-a és 23-a között újra jön a Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten. A programokhoz mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk. Jennifer Lopez és David Guetta vadonatúj igazi mai slágerével megyünk tovább. Ez a Save Me Tonight.

Fél tizenegy után egy perccel a Rádió egy gong időjárás előrejelzését halljátok. A nap hátra lévő részében marad a napos, gomoly felhős idő 33 fokos csúcsértékkel és élénk északi széllel. A hőmérők egyelőre 27 fokot mutatnak. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 33 fok körül alakul. Tudtátok, hogy a napsütés és a meleg hatására a szervezetünk nem csak több szerotonint, azaz boldogsághormont termel, hanem a pupillánk is gyorsabban reagál a fényváltozásokra. Úgyhogy a napszemüveget ne csak a stílus, hanem a látásvédelmi reakciók miatt is hordjátok. Nem sokára jövök az útinfókkal, most pedig jöhet egy igazi mai sláger. Loi és a Getlák.

Ez a Rádió egy gong. Útinformációk következnek 3:42 előtt 3 perccel. Az M0-as autóút déli szektorában erős a forgalom az M5-ös autópálya felé. Az M51-es autóút és az M5-ös csomópontjai között szakaszosan torlódik a forgalom a 20-as és a 30-as kilométer között. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében sövényvágás zajlik. A 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, és több mint 5 kilométeres a torlódás. Az 52-es és az 54-es főutakon, valamint a Bácsalmás-Baja útvonalon félpályás lezárások és kaszálási munkák nehezítik a haladást. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra. És egy meglepő autós statisztika. Tudtátok, hogy a gépjárművek klímaberendezése nem csak a levegőt hűti le, hanem óránként akár 1-2 liter vizet is kivon a kabinpára tartalmából. Ezért érezzük olyan gyorsan száraznak a szemünket az autóban, egy kis műkönny vagy a gyakori pislogás csodát tehet a volán mögött. Jó utat kívánok, következik New Week és a Let Me In!

0: Nem sokára megszólal a déli harangszó, ami a rutinos Rádió 1 gong hallgatók számára azt jelzi, hogy rövidesen indul a mai Daily Mix. A következő órában rövid reklám és a hírek után kinyitjuk a pletykarovatot egy nyári gasztro kihívással. A jó ebédhez jó étvágyat kívánunk, igazi mai slágerrel indulunk majd, jön Sam Felt és Rosalind közös felvétele, a Heart Like Mine.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
9: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
10: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
11: 20%-os tanszervásár és 15%-os kupon az Alföld áruházban. A papírírós szerosztályon 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Csütörtöktől szombatig szintén 7000 forinttól 15%-os kuponnal vásárolhat a többi osztályon. A pontos részleteket megtalálja az Alföld áruház online felületein és osztályain.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
12: Jelentős fejlesztés a Selyemrét óvodában, új beruházás Helvécián, mondjunk nemet a kábítószerre. Köszöntöm Önöket, Demet Erdélye vagyok. 6 új klímát szereltek fel a Kecskeméti Selyemrét óvodában. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény valamennyi csoportszobája klimatizált lett, írja a Keol. A beruházás több összefogásnak köszönhető. A tavalyi Hunyadi Napok jótékonysági tombolájának bevételéből 2 berendezést vásároltak. A fennmaradó 4 készülék beszerzését az intézmény Szílike Alapítványa finanszírozta. A klímaberendezések telepítése jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek és az óvoda dolgozói a nyári melegben, illetve a hőhullámok idején is komfortosabb környezetben töltessék el a mindennapjaikat. Új beruházás készül Helvécián, a focipálya mellett új sportöltöző épül, írja Baon. A Helvéciai Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt TAO pályázat keretében nyert forrást a beruházásra. Az új létesítmény 3 ütemben készül el és megfelelő kiszolgáló helyiségeket is kap. Az új öltözőt várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a sportolók. Már Kecskeméten is látható a 33. Tisza Alpári Alkotótábor kiállítása. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában nyílt meg a tárlat, a hónap végéig bárki megtekintheti, írja hiros.hu. Idén 15 alkotó vett részt a táborban. tart a fesztivál szezon. Az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiunknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
13: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgot. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, szédelek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki, nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
12: Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
1: Rádió
14: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

Itt a Rádió 1 Gong. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és azokat, akik a Rádió 1 Gong.hu oldalon csatlakoztak hozzánk. Dél elmúlt, indulhat a mai Daily Mix. A munkanap közepi ebédszünethez és az otthoni készülődéshez már is hozzuk a legforróbb ritmusokat. Az elkövetkező 120 percben felpörgetünk benneteket, hogy a szombat délutáni fáradtság esélyt se kapjon. Kormos Zsolt vagyok, bízom benne, hogy a konyhában senki sem a forró sütő mellett izzad, mert egy ilyen meleg napon az a legbölcsebb, ha gyors, sütésmentes ételeket választunk. Nem sokára egy kánikulai fagylalt életmód trükk érkezik, és kíváncsiak leszünk majd a ti véleményetekre is. Jó étvágyat kívánok azoknak, akik ebédelnek, hasznos munkát azoknak, akik dolgoznak, és jó pihenést mindenki másnak. Dőljetek hátra, érkezik a Daily Mix következő igazi mai slágere, Szigela és a Riptide.

A Rádió 1 Gong Daily Mixét halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Tegnap a közösségi médiát járva szembe jött egy olyan három összetevős házi fagylalt recept, ami gép és fagyasztási várakozás nélkül. Mindössze 2 perc alatt kész. Ráadásul a sós és az édes ízek olyan elképesztő találkozása, ami még a gurmékat is lázba hozza. Jó minőségű görög joghurtot összekeverünk egy kanál mogyoróvajjal és egy pici mézzel, meg egyetlen csipet durva szemű tengeri sóval. A só kiemeli a mogyoró és a méz természetes édességét, míg a hideg joghurt krémes, sejmes textúrát ad. Az eredmény pedig egy jéghideg, sós karamellás ízvilágú krém, ami azonnal hűti a szervezetünket, és nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Jó étvágyat kívánunk hozzá! A kérdésem pedig a következő. Ti mit szoktatok bedobni a kánikulában, ha gyors hűsítőre vágytok? Írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és az óra végén beolvassuk a legmenőbb tippeket. A Daily Mix pedig már is pörög tovább, következik Lady Gaga és az Abrakadabra.

Rádió egy gong. Egy kicsit foglalkozzunk az időjárással. 28 fokot mutatnak a hőmérők, a legmagasabb hőmérséklet ma 30 fok körül alakul. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, a legmelegebb órákban 33 fokra számíthatunk. Hétfőn is sok lesz a napsütés, de a délután második felében erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés. A csúcshőmérséklet 36 fok körül alakul. Ha felnéztek az égre, és egy felhőt láttok, elárulom nektek, hogy egyáltalán nem olyan könnyűek, mint amilyennek lentről látszanak. Egy átlagos nyári gomoly felhő súlya akár 500 tonna, azaz körülbelül 100 elefánt súlyának felel meg. Mégis könnyedén úsznak a levegőben, mint a Daily Mix következő igazi mai slágere. Jön Katy Perry és a Lifetimes.

Csak igazi mai slágerek minden mennyiségben. Daily Mix. 2 órán keresztül. Rádió egy gong. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Robogunk az utakon, a Rádió 1 Gong déli mixében. Itt vannak a legfrissebb útinformációk. Az M5-ösön Kecskemétnél terelések és hídépítések lassítják a haladást. Az 52-es, 54-es főutakon és a Bácsalmás-Baja szakaszon kaszálás és útépítés miatt félpályás korlátozásokra számítsatok. És egy történelmi érdekesség a közlekedés szerelmeseinek. Az első közlekedési lámpát 1868-ban állították fel Londonban, és még gázzal működött. Sajnos 3 hét után felrobbant, így évtizedekig visszatértek a rendőri irányításhoz. A mi jelzőlámpáink szerencsére stabilak, de azért vezessetek óvatosan. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong, és már száguldunk is tovább. Következik a zseniális Ed Sheeran és a Camera.

0: A Rádió 1 Gong Daily Mixének első felvonása a végéhez ért, és jött néhány üzenet a 0629-414-020-as számra. Az óra elején ugyanis megkérdeztük, hogy ti mit szoktatok bedobni a kánikulában, ha egy gyors hűsítőre vágytok. István Nagykőrösről írja, hogy ők a fagyasztott görögdinnyét turmixolják össze egy pici lájmal. Zsófi Kecskemétről pedig az uborkás mentás jeges teára esküszik. Köszönjük a szuper ötleteket, nem sokára folytatjuk a Daily Mix második órájával, és hozunk egy újabb, meglepő, nyári életmód trükköt. Rövid reklám és a hírek után Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágere következik, a Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
4: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
5: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
6: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
7: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
8: Több mint 200 alkotás érkezett a Biennáléra, megkezdődött a vadgesztenyefák permetezése Kecskeméten. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 200 alkotás érkezett a Biennáléra. A beérkezett pályaművek zsűrizése a napokban meg is történt. A közönség végül körülbelül 140 művet láthat majd a 13. kortárs keresztény ikonográfiai Biennálén. Az idei kiállítás tematikája a halál, temető, síremlék volt, írja a hírös.hu. A pályázatra professzionális 18 év feletti alkotók, valamint művészeti egyetemek hallgatói is jelentkezhettek, műfaji és technikai megkötések nélkül. Az Országos Kortárs Képző és Iparművészeti Kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra Palotában. Megkezdődött a vadgesztenyefák permetezése Kecskemét közterületein. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, a munkálatokat éjszaka végzik, este 10 és hajnali 4 óra között. A folyamat zajjal jár, emiatt kérik a lakosság megértését. A munkálatok egészen augusztus 14-éig tartanak. A permetezés során alkalmazott növényvédőszerek élelmezés ügyi várakozási ideje 2 hét, így azoknál a fáknál, ahol portán belül vagy kívül haszonnövény van, ezt kötelező betartani. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
9: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 000 hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
8: Bács-Kiskunban tavaly csak nem 180 ezer tonna kukoricát takarítottak be a gazdálkodók, a KSH adatai szerint. Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
10: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
1: Rádió
11: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mik

A Rádió egy gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Rákanyarodunk a Daily Mix második felvonására. 13 perccel, 1 óra után a munkanap lassan a végéhez közeledik, és mi bedobjuk a legütősebb nyári ütemeket, hogy a szombat délután is maximális energiával induljon. A stúdióban Kormos Zsolt pörgeti a lemezeket. Ha a kánikulában, az autótokban vagy a lakásban megállt a meleg levegő, nem sokára az életmód praktikák között felfedezünk együtt egy zseniális fizikai trükköt arról, hogyan tudtok klíma nélkül mindössze 10 másodperc alatt 5 fokot hűteni a kocsi belső terén. Ha van kedvetek, írjátok meg a saját hőség trükkjeiteket is. Szeretettel várjuk a 0629-414-020-as számon, SMS-ben vagy Viberen. A folytatásban pedig már is itt van Enrique Iglesias, aki mindenre hajlandó. Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

A Rádió egy Gong Daily Mixe életmód praktika rovatunkkal folytatódik. Amikor a tűző napon álló autóba beszállunk, a belső hőmérséklet akár az 50-60 fokot is elérheti. A legtöbben ilyenkor azonnal maximumra tekerik a klímát, de van egy módszer, ami fele annyi idő alatt kiszívja a forróságot a kabinból. A trükk nagyon egyszerű. Engedjétek le teljesen az utas oldali első ablakot, majd a vezető oldali ajtót nyissátok ki és csukjátok be gyors egymás utánban 5-6-szor. A kinyíló ajtó úgy működik, mint egy óriási pumpa. A leengedett ablakon keresztül másodpercek alatt kinyomja a megrekedt forró levegőt és friss külső levegőt szív be a helyére. Ezzel a mozdulattal azonnal legalább 5 fokot esik az autó belső hőmérséklete, mielőtt még egyáltalán elindul. Ha ismertek még hasonló praktikus autós vagy otthoni trükköt, írjátok meg nekünk a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkra. A Daily Mix pedig már is pörög tovább, következik Tóth Abigail és a Sugar Daddy.

Daily Mix a Rádió 1 gongon. Ma délután továbbra is marad a 28-30 fok körüli hőmérséklet. Felhőkkel holnap sem találkozhatunk az égen, így tehát csapadék sem várható. A legmagasabb hőmérséklet Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon 33 fok körül alakul. És egy érdekesség, tudtátok, hogy a szél sebességét nem csak műszerekkel, hanem a fákon lévő levelek mozgásából is pontosan meghatározhatjuk. Ha a levelek halkan zizegnek, az még csak 5 km per órás szellő, de ha a vastagabb ágak is mozognak, az bizony már 30 km per órás élénk szél. Pontosan olyan, mint ami ma fúj odakint. Az útinformációk előtt jöhet néhány igazi mai sláger, következik Martin Garrix és a Butterfly.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:42 után 2 perccel a Rádió 1 gongon a Daily Mix legfrissebb útinformációi következnek. Az útinform jelentése szerint az M0-ás autóút déli szektorában erős a forgalom az M5-ös autópálya felé. Az M51-es autóút és az M5-ös csomópontjai között torlódik a forgalom a 20-as és a 30-as kilométer között. Szintén az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében sövényvágás zajlik. A 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kiskunfélegyháza térségében a növényzetet ritkítják. A 115-ös kilométernél a belső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. És egy meglepő történet az utak világából. A világ legelső fekvőrendőrét 1906-ban telepítették az Egyesült Államokban, és eredetileg a gyalogos átkelők védelmét szolgálta. Ma már szinte mindenhol ott vannak, ha találkoztok velük, türelem a volán mögött. Jó utat kíván a Rádió 1 gong, utazhatunk tovább, érkezik Kashmir és

0: Itt a Rádió egy gong. A mai Daily Mix a végéhez ért, és az óra elejé ajtópumpálós trükköt egyszerűen imádják a hallgatók. Gábor Csongrádról írta, hogy kipróbálta az áruház előtti parkolóban, és a szomszéd kocsi sofőrje először furcsán nézett, de aztán ő is elkezdte pumpálni az ajtót. Örülök, hogy segítettünk. A pörgés nem áll meg, rövid reklám és a hírek után érkezik a Mozaik Vízi Zalánnal, 3 órakor pedig újra találkozunk. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. A következő órát Bibi Rexa indítja a New Religion-nel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
9: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
10: Új fesztivál tarolja le a Tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Bachelors, 100 Scenes és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín: Tűserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
11: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
12: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Még kitölthető a piacfejlesztési kérdőív, munkálatok kezdődtek Kiskun, Félegyháza és Gátér között, országos vízipisztolycsatát rendeznek ma. Demeter Dia vagyok. Augusztus 15-ig lehet kitölteni a piacfejlesztési kérdőívet. A piacfejlesztési munkacsoport Kecskemét helyi piacainak fejlesztésére vonatkozó javaslatcsomag kidolgozásán dolgozik. Az új koncepció célja a helyi termelők támogatása, valamint a piacok gazdasági és turisztikai szerepének erősítése. A munkacsoport a vásárlók és az árusok tapasztalatait, javaslatait is várja. Az erről szóló kérdőív online és papír alapon is kitölthető, írja a híros.hu. Megkezdődött a Kiskunfélegyháza és Gátér közötti vasúti szakasz felújítása. December közepéig dolgoznak majd a területen. Több mint 7 kilométeren komplex karbantartást hajtanak végre. A fejlesztésnek köszönhetően megszűnhet a jelenlegi sebességkorlátozás. A jövő év elejétől várhatóan ismét a pályára engedélyezett 60 km/h közlekedhetnek majd a vonatok. A kivitelezés idején Kiskunfélegyháza és Szentes között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ma rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta rádióknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
14: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztoly csatát hívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztoly csatát vív, illetve hogy összes összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja kitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
13: Dolgoznak az M5-ös autópályán, átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, írja az Útinform. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél a legmelegebb órákban, 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
2: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
4: Ez a Rádió egy gongol csak igazi mai sláger, megyén Vizzalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban. 2026. augusztus 8-a van, szombat, 14 óra múlt 3 perccel, és a mai műsorunkban érkezünk egy nagyon fontos témával, ugye a saját bőrünkön tapasztalhatjuk a globális felmelegedést, ezt az elképesztő forróságot, ami mondjuk az elmúlt napokban, elmúlt héten is jellemezte az időjárásunkat, de vajon a klímaválság az honnan is indult, és akár a harmadik világháborúhoz is vezethet? Erről fogunk majd beszélgetni rövidesen, valamint az is nagyon fontos témánk lesz, hogy itt a nyári szünetben hogyan és milyen szabályok betartásával engedhetik el a szülők nyugodtan és biztonságtudatosan a gyermekeket kerékpárral. Ugye sokan közlekednek ilyenkor egyedül, a gyermekekre gondolok, de nagyon jó lenne, hogyha ők is tisztában lennének bizonyos KRESZ szabályokkal. Ez is témánk lesz tehát rövidesen, itt a Mozaikban, tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a stúdióban Farkas Attila, a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadója. Üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Arról fogunk beszélgetni a következő percekben, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy beléptünk a nyár. Hát utolsó felébe, és bizonyára nagyon-nagyon sokszor előfordul, hogy a gyerekek, akik ilyenkor azért jobban ráérnek, kerékpároznak, mennek a városban ide-oda, de nem feltétlen vannak tisztában mondjuk a KRESZ szabályaival, mert hogy mondjuk még nem tanulták. Szóval itt a kerékpárosokról fogunk leginkább beszélgetni, de persze nem csak a gyerekekről, de azért ez a legfőbb, mert ők most bizonyára sokszor szeretnének bicajozni. Szóval mire hívnád fel elsőként a figyelmet azzal kapcsolatban, hogy nyár van, és valószínűleg azért ilyenkor több gyermek biciklizik, talán egyedül.
2: Így van, ez a legfontosabb, hogy az önállóan közlekedő kerékpáros gyermekek száma növekszik meg ilyenkor, hiszen hétköznap jellemzően azért anya-apa elkíséri őket az iskolába, vagy együtt kerékpároznak. Ilyenkor viszont anya-apa dolgozik, akkor a gyermek önállóan is fölpattan a kerékpára és elindul. És pontosan ezért fontos, hogy a szülő valamilyen úton meg kell, hogy győződjön arról, hogy a gyermek tisztában van-e a szabályokkal, és hogy betartja azokat, és nem elég csak mondani, ezt mutatni is kell. Tehát nagyon fontos itt a szülői példamutatás. Találjunk alkalmat arra, hogyha a gyermekünk szokott kerékpározni, hogy mi is elkísérjük őt legalább egyszer-kétszer. Egyrészt, hogy lássuk, hogy ő hogyan viselkedik a közlekedésben, másrészt pedig, hogy meg tudjuk neki mutatni, és mindenképpen mutassunk jó példát. És ez egészen odáig terjed, hogy a védőfelszereléseket is viseljük, bármennyire is esetleg kényelmetlennek tartjuk, de mindenképpen szükséges lenne, és fontosnak tartanánk, hogy kerékpáros védősisakot minden kerékpáros viseljen, mert ez a legsérülékenyebb testrésze a kerékpárosnak, és a legsúlyosabb balesetek ez emiatt történnek, ugye amikor a kerékpáros elesik, és hát akár a fejét beütheti abba a járműbe is, amivel ütközik, de az elesés következtében pedig ugye az útburkolatban még jobban, vagy akár a járdaszegélybe. Tehát mindenképpen a sisak az egy rendkívül hasznos és életmentő dolog lehet. És én azt szoktam mondani, hogy akár tetszik, akár nem, a láthatósági mellényt is érdemes fényes nappal is viselni, akár lakott területen belül is, én magam is így közlekedek, mert a kerékpáros nagyon kicsi felületet mutat a közlekedőknek, a többi közlekedőnek. Nagyon könnyű ott a fák és az oszlopok között, nagyon könnyű elsiklani fölötte, és nem észrevenni. Még jobb, hogyha esetleg használjuk a világítást, ugye napközben villogó üzemmódban lehet nyugodtan használni, ez egy feltűnő jelenség, az autósok könnyebben észreveszik, és rögtön leveszik, hogy ott egy kerékpáros van. Tehát sokkal hamarabb tudatosul bennük, hogy ott közeledik egy kerékpáros, mintha csak egy szürke árnyalak ott imbolyog, és akkor vagy észreveszik egy pillantással, vagy nem. Tehát mindenképpen ezeket a felszereléseket érdemes fényes nappal is hordani és használni.
1: Ha már felszerelések, ugye ezek a védőfelszerelések, amelyek nálunk kell, hogy legyen, vagy inkább rajtunk kell, hogy legyenek. A kerékpáron mi az, ami mindenképpen legyen, akár szabály szerint, akár amire felhívnád a figyelmet, hogy azért jól jöhet bármilyen pillanatban a baleset megelőzés szempontjából?
2: Tulajdonképpen ez jól fedi egymást. A szabály az a kerékpáron elsősorban ugye a biztonságot szolgáló eszközöket teszi kötelezővé. Ugye a kettő külön álló és fékberendezés, amik közül az egyik, az első, a másik a hátsó féket fékezi, tehát ez nagyon fontos nyilvánvalóan. Ez talán érthető, mégis látunk olyan kerékpárt, amin csak egy, vagy akár olyan is, amin egyáltalán nincs fék. Ez súlyos probléma. Hát ugye az első hátsó világító és fényvisszaverő berendezések. Egyébként sokszor meglepő, hogy egy-egy ilyen fényvisszaverő milyen messziről fölhívja ránk a figyelmet, és hát azért sokszor, tehát lehet kapni olyan világító eszközöket is, olyan bicikli lámpákat, amik nem annyira megbízhatók, vagy esetleg elfelejtjük feltölteni és lemerülnek, a fényvisszaverő ezért is nagyon fontos. Kell, hogy legyen küllőprizmánk, az első keréken kettő darab, ez akkor hagyható el, hogyha a gumiabroncsban fényvisszaverő csík van, ez ami fontos, és hát a csengő. Ugye úgy fogalmaz a jogszabály, hogy a hangjelző berendezés, amely csengő hangot ad. Az én telefonomon is van olyan applikáció, ami ugye kerékpár kompjúterként működik GPS alapon, és ennek is van hangjelző üzemmódja, vagy egy hangjelző része, és ezt be lehet állítani, hogy dudáljon, hogy csilingeljen, ezt is a csengő hangra kell állítani, ugye ez fontos, ez is. És hát furcsa, de a kormányberendezés is kötelező a kerékpáron, azért kell kötelezővé tenni, mert így tudja a jogszabály leírni azt, hogy ennek a kormánynak jól működőnek és megbízhatónak kell lenni. Tehát úgy fogalmazza a jogszabály, hogy fel kell szerelni a kerékpárt egy jól működő, megbízható kormány szerkezettel. És akkor így tudtuk megmondani, hogy annak milyennek kell lenni. Magyarul ne lötyögjön és ne szoruljon ez a kormány, hanem biztonságosan tudja irányítani a kerékpárunkat. Ami még lehet, ha valaki lakott területen kívül rendszeresen közlekedik, akkor érdemes szélességjelzőt is tenni a kerékpárra. Ez általában egy feltűnő színű piros vagy sárga zászló vagy tárcsa, ami oldalra kilóg talán egy 25-30 vagy 40 centit a kerékpárról, ami persze nem sok, de mégis egy figyelemfelhívó lehet, általában fényvisszaverő felülettel van ellátva, és ez így mindenképpen fölhívja a figyelmet arra az autósoknak, hogy itt egy kerékpáros van, amit talán nagyobb ívben érdemes elkerülni.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.

0: Let's go! Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk beszélgetésünket, műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának az előadója, és arról beszélgetünk, hogy így nyáron nyilvánvalóan megnövekszik a kerékpárosok száma, és a hát szülői felügyelet nélkül szórakozni vagy játszótérre elengedett gyerekek száma is, akik mondjuk kerékpárral haladnak, a szülői példamutatást kiemelted már, hogy mennyire fontos. Minden, amit elmondtál a védőfelszerelések használatáról, ugyanúgy igaz lehet rollerre is, gondolom, sőt.
2: Abszolút, illetve ugye a rolleren még azt mondanám, hogy nagyon fontos lenne a térdvédő és a könyökvédő használata. Ez a baleseti sebészeteknek a jellemző hát megfigyelése, hogy ezek a testrészek tudnak súlyosan sérülni. Különösen gyerekek esetén nagyon fontos, hiszen ezeknek a testrészeknek bizonyos növekedési szakaszaik vannak, fejlődési szakaszaik, és amikor ebben a fejlődési szakaszban éri esetleg baleset és sérülés a könyököt vagy a térdet, akkor gyakorlatilag visszamarad a fejlődésben. Begyógyul, de nem lesz feltétlenül olyan értékű, mint a másik. Ha mondjuk a jobb térdünk eltörik, hiába gyógyul meg, észre fogjuk venni, hogy nem fogjuk tudni teljes értékűen használni, hanem olyan mértékben, mint a másikat. De inkább ne vegyük észre, hanem vegyünk föl térdvédőt, könyökvédőt, és ezzel próbáljuk magunkat megvédeni.
1: Ez is nagyon fontos, mert hogy egyre több rollerest, elektromos rollerest látunk az utcákon, és ha már utcák, ugye nem feltétlen tudja mondjuk egy 14-15 éves gyerek, akiben megbíznak a szülők, elengedik őt kerékpározni, hogy mik is a KRESZ szabályai. Ugye azt említetted, hogy nagyon fontos a szülői példamutatás, menjünk el a gyerekekkel, biciklizünk együtt, nézzük meg, hogy hogyan funkcionál az úttesten az a gyermek kerékpárral, de milyen főbb KRESZ szabályok azok, amiket azért még ők is jó, hogyha tudnak?
2: Érdemes mindenképpen megtanulni néhány táblát és figyelni is. A kerékpárút, gyalog és kerékpárút, gyalogos és kerékpáros övezet, ez itt Kecskeméten bőséggel akad. Ezek azok a felületek, amik a kerékpárosoknak, a kerékpárosok által használhatók. Egyébként pedig, ha ilyen nincs, akkor ugye az úttesten kell közlekedni. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy ennek ellenére a kerékpárosok a járdán közlekednek, ráadásul jellemzően nagy sebességgel. Tehát ha a járdán közlekedik a kerékpáros, például lakott területen főútvonallal párhuzamos járdán a 12 év alatti személy, vagy ha olyan út, az út annyira rossz, hogy azon nem lehet kerékpározni, akkor lehet a járdán, de 10 km per sebességgel, ez alig gyorsabb, mint a gyalogosoké. Tehát itt nagyon oda kell figyelni, hogy a főtéren én is sokszor látom, hogy igen, hogy akár 20-25 km per sebességgel is haladnak, pedig ugye az gyalogos és kerékpáros övezet, ahol megint csak 10 km per óra megengedett. Akkor lehetne 20 km per órával haladni, hogyha a kerékpárosok számára külön burkolatlen felület lenne kijelölve, más színnel, kerékpártáblázoló burkolati jelekkel, ott lehetne 20 km per sebességgel közlekedni, hiszen oda a gyalogosok nem is léphetnének rá, csak ugye keresztezhetik megfelelő körültekintés után. De mivel ez Kecskeméten nincs, itt marad az, hogy 10 km per sebességgel közlekedhetünk, ami egy kellemes, kényelmes tekerés.
1: Így van. Az egyirányú utcákról is beszéljünk. Ezt itt külön kiemelted, amikor beszélgettünk, hogy ez a téma jó lenne, hogy ezt mindenképpen említsük meg, miért.
2: Hát elsősorban én indulnék a behajtani tilosok felől, mert ugye elterjedt ez a kerékpárosok között, hogy az egyirányú utcában lehet forgalommal szemben közlekedni, mert valahogy azt nem hallották meg, pedig próbáltuk azt is hangsúlyozni, hogy csak akkor, ha kiegészítő tábla van. Ugye van a behajtani tilos alatt egy kiegészítő tábla, hogy kivéve kerékpár, akkor lehet kerékpárral behajtani, hiszen ez esetben az utca másik végén az egyirányú forgalmú úttábla alatt is van egy ugyanilyen kiegészítő tábla, és így a szembejövő autósok felkészülhetnek ránk. Ha viszont nincs ez a kiegészítő tábla, akkor ők joggal gondolják, hogy ott kerékpárossal nem találkoznak, ami viszont ránk nézve rendkívül veszélyes. Hozzáteszem azt, hogy a mindkét irányból behajtani tilos tábla is ugyanúgy tiltja a kerékpáros behajtást. Itt viszont bármilyen, kivéve célforgalom, kivéve taxi, kivéve ez, kivéve az, bármilyen kivéve tábla esetén a kerékpáros behajthat.
1: Innen folytatjuk már is a műsorunkat.

0: Folytatjuk beszélgetésünket, továbbra is Farkas Attilával vagyunk itt, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának a kecskeméti előadójával, és továbbra is a kerékpárosokról beszélgetünk. Ugye az elhangzott, hogy nagyon fontos a szülői példamutatás, mert hogy nyáron nagyon sok gyermek tud úgy, vagy szokott úgy biciklizni, vagy éppen akkor nincs ott a szülő, de előtte azért jó, hogyha megtanítják a apukák, anyukák, hogy hogyan is érdemes kerékpározni, és az úttesten járni, közlekedni. Hány éves kor az, amit már így jó szívvel mersz ajánlani? Persze minden gyermek más, minden gyermek fejlődése más, amikor már el lehet engedni egyedül a gyereket kerékpárral, vagy bármilyen közlekedési eszközzel.
1: Hát ugye azért nagyban függ attól is, hogy milyen útvonalon tud közlekedni ez a gyermek, hiszen ha például végig, vagy csak nem végig kerékpár úton tud közlekedni, akkor azért sokkal bátrabban el lehet engedni. És ezt nagyon jól mutatja, hogy ez abszolút gyermekfüggő. Tehát előfordulhat olyan gyermek, aki már 5-6 évesen is gyönyörűen közlekedik, és van olyan is, aki még akár 10 évesen is bizonytalan. Ami a nagyon fontos, hogy a kerékpár kezelése az teljesen könnyen menjen neki. Tehát addig nem engedhetem előt egyedül, amíg még a kanyarodással, a megállással, elindulással is gondok vannak. Ez nagyon fontos. Ha neki figyelnie kell a kerékpár kezelésére, akkor biztos, hogy nem fog tudni a forgalomra figyelni. Ez rendkívül veszélyes.
0: Ha már kerékpározás, azért az ilyenkor sokakat szokott érdekelni. Főleg nyáron, mondjuk átugorva egy baráthoz grillpartira, vagy ilyesmi, hogy ott lehet, hogy elfogyaszt az illető egy-két alkoholos italt. Lehet kerékpározni, úgyhogy előtte fogyasztottunk. Itt, ha jól tudom, az zéró tolerancia nem él.
1: A kerékpár esetén ugye a fő szempont az az, hogy a kerékpár biztonságos irányítására alkalmas, képes állapotban legyen. Tehát emiatt, hogyha alkohol van a szervezetében, és a kerékpárral egyenesen tud közlekedni, és hát azt látjuk, hogy a kereszteződéseknél körülnéz, lassít, esetleg a stopptáblánál megáll, akkor semmi gond nincs. Nyilván, hogyha 6 méter széles út nem elég neki, mert jobbra-balra kacsázik, vagy ha láthatóan teljesen vakon közlekedik, akkor azért itt is ez már szabálysértést valósíthat meg. És természetesen, hogyha baleset történik, akkor azért ezt is vizsgáljuk. De mindenképpen fontos, hogy a kerékpárt megfelelőképpen biztonságosan tudja irányítani. Viszont sokan egy kicsit úgy kezelik például a rollerek kérdését, hogy hó, hát akkor az is kerékpárszerűen működik, de a rollerek, az elektromos rollerek, mivel gépi meghajtású jármű, az már nem ebbe a kategóriába tartozik, ott a zéró tolerancia ugyanúgy érvényes, tehát a szervezetünkben nem lehet alkohol, hogyha elektromos meghajtású járművel közlekedünk.
0: Csak az nem csak az elektromos rollerre, hanem az elektromos kerékpárra is ugyanúgy érvényes tud lenni?
1: Arra a kerékpárra, aminél az elektromos motor nem segíti a hajtást, hanem egy gázkarral tudjuk működtetni, mint a nagyon népszerű egy-két elektromos kerékpárnak hívott jármű, amelynél egy gázkart kell húznunk, vagy egy billentyűt lenyomunk ahhoz, hogy haladjon, és nem kell hozzá tekernünk a pedált. Ezek a járművek bármilyen furcsa, inkább a segédmotoros kerékpárba sorolhatók be, a kerékpárba nem.
0: És talán ide tartozik, mert két kerék, de hirtelen eszembe jutott, hogy nagyon sokszor látom azt, ha már kiemeltük, hogy járdán nem lehet kerékpározni, hogy akár járdán, de akár bármilyen kerékpárúton robogóval közlekednek. Ez szabályos?
1: Hát a KRESZ szerint ugye a segédmotoros kerékpárra értelemszerűen kell alkalmazni a kerékpárokra vonatkozót. Itt annyi kitétel van, hogy lakott területen a kerékpár sávot nem használhatja a segédmotoros kerékpár. Egyébként a kerékpárút teljesen szabályos.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a témában minden fontos információt ismételten megkaptunk tőled.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok. Igazi mai
2: slágerek. Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a vonal túlsó végén Ország Ferenc kecskeméti meteorológus. Üdvözöllek, szia!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: És a beszélgetésünk apropóját ezúttal most az adta, hogy a kicsit a klímaválságról, globális felmelegedésről beszélgessünk, mert hát javában benne vagyunk a nyári szezonban, nemrégiben megdőlt Magyarországon a mindenkori melegrekord, az abszolút melegrekord, ugye 42 fokot mértek Széchenyben, úgyhogy bizony van aktualitása ennek a klímaváltozásnak, de hát a klímaváltozás már jó ideje velünk van, nem? Mit mondhattunk el ezzel kapcsolatban? Mióta változott a klímánk ahhoz képest, mint amit mondjuk az elmúlt, hát nem tudom én, 100-200 vagy akár több évben a világ megtapasztalt?
2: Ugye, hogyha megengeded, akkor ennek a változásnak igazából két része lehet, vagy két részét láthatjuk. Van egy természetes változékonyság, ami adott esetben mindig is benne volt az emberiségnek a történetében, voltak az emberiség számára optimálisabb időszakok. Ilyen volt például a római kori optimum, amikor a brit szigeteken is sikerrel termeltek borszőlőt. Volt annyira meleg és megfelelő nedvességtartalmú a klíma, de voltak olyan sokkal kevésbé optimális, vagy akár azt is lehet mondani, hogy alkalmatlan időszakai az emberiség történetének időjárási, klimatikus szempontból, amikor ugye a hosszantartó termésszegény időszakoknak a következtében az emberi populáció is adott esetben csökkenésnek indult. Illetve ezekhez az időszakokhoz kötődhettek akár még ugye a régi időknek a háborúi, amikor a megfelelőbb termőföldekért, a megfelelőbb klímájú vidékekért, ugye akár vérre menő harcok folytak. És hogyha ezt a természetes változékonyságot nézzük, sokan még egy néhány évvel ezelőtt, akár egy ilyen 10 évvel ezelőtt is azt mondhatták, illetve abban gondolkodhattak a meteorológus, klimatológus szakmában is, hogy vajon ez az, amit most élünk meg, ez vajon még ez a természetes változékonyságnak a része-e? Viszont az elmúlt években már gyakorlatilag teljes a tudományos konszenzus arról, hogy ez nem egy az egyben ez a természetes változékonyság, hanem ennek a változásnak, ennek a klímaváltozásnak már van egy erős antropogén összetevője. Tehát az, hogy mi itt élünk a Földön, emberek, és mezőgazdasági, ipari termelést folytatunk, azzal olyan mértékben megváltoztatjuk a légkörnek az összetevőit, a légkörnek az állapotát, hogy azzal egy emberi meghajtottságú, egy antropogén időjárás megváltozásához, egy antropogén klíma megváltozásához vezetünk hozzá, hiszen a klíma azt nagyjából úgy tudjuk meghatározni, hogy az időjárásoknak az egymásra következése. Hát tulajdonképpen, hogyha mi itt megváltoztatjuk a légkörnek az összetételét, a felületeknek a borítottságát azzal, hogy itt élünk, itt gazdálkodunk a földön és a földi légkörben, azzal mind-mind a felszín légkör rendszerre hatással leszünk, megváltoztatjuk azt, és most már olyan mértékű a populáció, olyan mértékű az iparosodottság, hogy ez a megváltoztatott felszín és légkör együttes rendszer, ez már nem tudja ellensúlyozni a mi megváltoztató hatásunkat, és ezért egy olyan változáson megy keresztül, amiben úgy tűnik, hogy nekünk a legtöbb helyen a Földön káros hatások alakulnak ki.
1: Miért pont felmelegedéshez vezet ez? Miért nem mondjuk a hőmérséklet csökkenéséhez? Mit eredményeznek ezek az ember által okozott változtatások vagy cselekvések az időjárásbeli változást? Ezt miért pont a felmelegedés irányába mozdítja el?
2: Ugye nagyon izgalmas a kérdés, nem mindenhol felmelegedésről van szó, vannak olyan területek, ahol hűl a klíma, de a szárazföldi felszíni részeken ugye jelentős többségben vannak azok a területek, ahol ténylegesen a felmelegedés dominál, ahol a felmelegedés az, ami a klímaváltozásban nyomon követhető és nyomon érhető. Hogy miért a felmelegedés alakul ki, abban nagyon fontos szerepet játszik a légkörnek az összetétele, amit már korábban emlegettem is, illetve az az üvegház hatás, ami alapvetően egy jó dolog, ami alapvetően megengedi azt, hogy ne mínusz 10-néhány fokos hőmérséklete legyen globálisan átlagosan a Földnek, hanem egy ilyen plusz 10-12 fokos hőmérsékletet érhessünk el, amiben ugye sokkal kellemesebb és lehetségesebb gazdálkodnunk, akár hogyha csak a mezőgazdasági termelésre gondolunk, vagy akár hogyha csak a földi életnek a kialakulására, megjelenésére és folytonosságára gondolunk. Tehát egy üvegház hatására, vagy az üvegház hatás hatására egy földi élet ki tudott alakulni, és mi a földi élet kialakulását követően ebben rendezkedtünk be, ebben az egyensúlyi helyzetben rendezkedtünk be gyakorlatilag az egész bolygóra élettérként. Abban az esetben, hogyha ez az üvegház hatás megváltozik, esetünkben az üvegház hatású gázoknak a mennyisége a légkörben megváltozik, megváltozott azáltal, hogy antropogén módon üvegház hatású gázokat juttattunk be a légkörbe, ezáltal az üvegház hatás gyakorlatilag felerősödött, a beérkező sugárzás a napból ugyanannyi, mint amennyi néhány ezer évvel ezelőtt is, viszont a kimenő oldal az üvegház hatás hatására és a felerősödő üvegház hatás hatására nem olyan intenzitású és nem olyan lefolyású, mint ami eddig történt. Tehát több hő maradt bent a rendszerben, mint eddig, illetve az a hő hosszabb időn át maradt bent földi légkörnek a rendszerében. Éppen ezért egy magasabb hőmérsékleti értéken várható az, hogy beálljon az az egyensúlyi helyzet, amihez nekünk alkalmazkodnunk kellene a gazdálkodásunkkal, mezőgazdaságunkkal, illetve a mindennapi életünkkel.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket majd a zenét követően Ország Ferenccel, kecskeméti meteorológussal, és majd rátérünk arra a folytatásban, hogy bár már voltak erre utalások itt az elmúlt mondatokban is, hogy hogyan alakulhat majd esetleg mondjuk a harmadik világháború a klímaválság miatt, hová vezethet a klímaválság, hogyan tud alkalmazkodni az emberiség ez az extrém forrósághoz, amelyet itt akár az elmúlt napokban is megtapasztaltunk. Tehát ezzel a témával érkezünk, és folytatjuk majd magazin műsorunkat a zenét követően.
0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
3: Én azért hallgatom a Rádió 1 gongot, mert nagyon jó zenék és nagyon jó nyeremények vannak.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk a vonal túlsó végén Ország Ferenc, kecskeméti meteorológus, akivel a klímaválságról beszélgetünk nagyon átfogóan. Egy összképet adunk itt arról, hogy mi történt az elmúlt években, mi történik ezekben a akár hónapokban, napokban, ugye elképesztő a szárazság, forróság és a globális felmelegedés. Nagyon izgalmas az is, hogy mennyit változott valóban a klíma, mert itt most elmondtad az okait ennek, de a saját bőrünkön is tapasztalhatjuk ezt. Pont a felvételünk, vagy a beszélgetésünk pillanatához nagyon közeli időpontban, július 4-én, de 2002-ben dőlt meg a mindenkori, vagy akkori abszolút melegrekord. Békés Csabán mértek kicsivel több, mint 38 fokot, azt hiszem 38,4 fokot. Viszont most már, amikor 2026-ban dőlt meg az abszolút meleg rekord, akkor 42 fokot mértek Széchenyben. Egyébként Bács-Kiskun vármegyében, Kiskunhalason is mértek ilyen abszolút meleg rekordot még 2007-ben. Szóval a lényeg az az, hogy 24 év alatt közel 4 fokot melegedett vagy nőtt a csúcs. Ez mennyire durva?
1: Ez nagyon durva, de még durvább az a csúcsok mellett, ami az átlagokkal történt. Azt lehet mondani, hogy volt egy olyan tudományos konszenzus és egy olyan tudományos elképzelés, hogyha az évszázad végére másfél fokon belül tudjuk tartani az átlagos hőmérséklet emelkedést, akkor tudjuk mérsékelni, és akkor még viszonylag könnyedén tudjuk mérsékelni, és tudunk alkalmazkodni a klímaváltozásnak a káros hatásaihoz. Ehhez képest, hogyha megnézzük a magyarországi klímatrendet, akkor nyilván vannak jobban és kevésbé intenzíven melegedő területek országon belül is, bár nem vagyunk egy nagy kiterjedésű ország, de az látszik, hogy az 1970-es évektől kezdődően már most gyakorlatilag egy ilyen mínusz másfél fok környéki átlagos melegedésben vagyunk benne, ami azt jelenti, hogy vannak olyan területek már most Magyarországon 2026-ra, amik túllépték ezt a másfél fokos átlagos hőmérséklet emelkedést, sőt vannak olyanok, amik már inkább a 2 fok környékét közelítik, ami azt jelenti, hogy vannak már Magyarországon olyan területek, ahol nem tudunk könnyedén alkalmazkodni a technológia által, a mezőgazdaság által, a megváltozó körülményekhez. És nagyon fontos a lépték, nagyon fontos az időintervallum. Ugye itt 1971-ről beszéltünk, nagyjából ugye a 20. századnak a második feléről beszéltünk, ahonnan kezdődően nézzük, vizsgáljuk ezt a

0: ott az emberiség, hogy alkalmazkodni kell, és az a legnagyobb kérdés, hogy vagyunk-e olyan technológiai fejlettségi szinten, hogy képesek legyünk alkalmazkodni ehhez a megváltozó, megújuló klímához. Ha képesek vagyunk alkalmazkodni, akkor az emberiség nagyon durván hangzik, hogy túlél. Nyilván túlél akkor is az emberiség, hogyha nem vagyunk képesek ilyen gyorsan alkalmazkodni, viszont akkor megkezdődhetnek ismét a népvándorlások, a háborúk, a megfelelő élőhelyekért. Tehát abban az esetben, hogyha tudunk technológiailag alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez, akkor várhatóan nem lesznek olyan intenzívek a háborúk, nem lesz olyan intenzív a népvándorlás, viszont abban az esetben, hogyha nem tudunk ehhez alkalmazkodni, hogyha a technológia nem elég fejlett ahhoz, hogy kisegítsen minket, akár egy precíziós gazdálkodással, egy elektromobilitással, amik ezek az előremutató technológiák pillanatnyilag, hogyha nem tudjuk megváltoztatni az életterünket, vagy az életfolyamatainkat a technológia által, akkor viszont hozzá kell alakulnunk ahhoz, hogy a legerősebb emberek, legerősebb nemzetek fogják birtokolni azokat a területeket, ahol még alkalmas az élet a fennmaradásra, alkalmas az élet a termelésre, az élelmiszer előállításra, a gyengébb népek pedig hát csúnyán hangzik, de gyakorlatilag ugye sokszor kihalásra vannak ítélve. És látjuk, megint csak csúnyán hangzik, megint csak nem egy kedves gondolat, látjuk azokat a fényképeket, azokat a videókat, amikor Afrikában éhező családok, éhező kisgyerekek vannak jelen. Ugyanezt történhet meg abban az esetben akár Dél-Európában, akár északabbi részeken is, hogyha nem vagyunk képesek ugye hozzá alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez. Ez lehet, hogy egy kicsit durva vagy durván hat, de gyakorlatilag azt képzeljük el, hogy a mezőgazdasági termelésre alkalmatlan területek a csapadékhiány miatt, a más megváltozó hőmérsékleti karakterisztikák miatt akár bennünket is elérhetnek.
1: Egy zárszót kérek tőled ezzel kapcsolatban, vagy erre rácsatlakozva itt a beszélgetésünk végén, hogy szerinted meteorológusként most mit látsz, mit tudsz előrejelezni ilyen szempontból, mennyi ideje van az emberiségnek alkalmazkodni ehhez?
0: Minden tavasszal megkérdeznek a gazdák, hogy mit gondolok arról, hogy az idei év az más lesz-e, mint az előző 5, az előző 10. Én mindig visszaszoktam kérdezni, hogy miért a tavalyi év, ami egészen jól indult, az más lett? És nem lett más. A trend az azt mutatja, hogy itt a Kárpát-medence egy jelentős kiszáradásban van benne, és egy felmelegedési periódusban, vagy egy felmelegedésben. Ehhez kellene, hogy tudjunk alkalmazkodni. Tudnunk kellene azt is, hogy milyen a megváltozásnak az üteme. Most pillanatnyilag az a szakmai álláspont, hogy elértük itt a 20-as éveknek a második felére azt a felmelegedési szintet, illetve azt a klímaváltozásnak azt a szintjét, amit a legtöbb szenárió nagyjából ilyen 2040-2050-es évek közé előrejelzett. Éppen ezért azt látjuk, hogy egy felgyorsuló ütemű klímaváltozásról kell beszélnünk. Ez a felgyorsuló ütem pedig mind kevesebb időt adj nekünk, mind kevesebb időt ad nekünk az alkalmazkodásra. Én úgy gondolom, hogy a következő, és ez tényleg csak egy magánvélemény, 10-20 év lesz a legkritikusabb. Ha ebben a 10-20 évben jelentősen képesek vagyunk alkalmazkodni, akkor nagyon jó eséllyel nézünk neki a 21. század második felének.
1: Én azt gondolom, hogy elgondolkodtató volt ez a beszélgetés, és nagyon szépen köszönjük, hogy habár nem is feltétlenül mindig, ahogyan mondtad, kedves gondolatokkal érkeztél, de ez egy fontos téma volt, úgyhogy köszönöm szépen a szakértelmedet, és hogy beszélgethettünk erről.
0: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ország Ferenccel, kecskeméti meteorológussal beszélgettünk tehát az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, a Mozaikkal holnap ugyanígy ugyanekkor jelentkezem majd 14 és 15 óra között itt a Rádió 1 gongon. Ha tehetitek, tartsatok velünk a folytatásban is, én viszont most búcsúzom. Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
2: Ez volt a Mozaik a Rádió 1 gongon.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyskár ruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Jelentős fejlesztés a Selyemrét óvodában, új beruházás Helvécián, mondjunk nemet a kábítószerre. Köszöntöm Önöket, Demet Erdélye vagyok. Hat új klímát szereltek fel a Kecskemét és Selyemrét óvodában. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény valamennyi csoportszobája klimatizált lett, írja a Keol. A beruházás több összefogásnak köszönhető. A tavalyi Hunyadi Napok jótékonysági tombolájának bevételéből 2 berendezést vásároltak. A fennmaradó 4 készülék beszerzését az intézmény Szílike alapítványa finanszírozta. A klímaberendezések telepítése jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek és az óvoda dolgozói a nyári melegben, illetve a hőhullámok idején is komfortosabb környezetben töltessék el a mindennapjaikat. Új beruházás készül Helvécián, a focipálya mellett új sportöltöző épül, írja Baon. A Helvéciai Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt TAO pályázat keretében nyert forrást a beruházásra. Az új létesítmény 3 ütemben készül el és megfelelő kiszolgáló helyiségeket is kap. Az új öltözőt várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a sportolók. Már Kecskeméten is látható a 33. Tisza Alpári Alkotótábor kiállítása. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában nyílt meg a tárlat. A hónap végéig bárki megtekintheti, írja hírös.hu. Idén 15 alkotó vett részt a táborban. Tart a fesztivál szezon. Az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta rádiunknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
9: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgot. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, szédelek, ha zavar, vagy hogyha feltűnően megváltozik önmagához képest a viselkedése, de akár össze is eshet valaki, nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
8: Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
10: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten a radio1gong.hu oldalon. Sziasztok! Újra itt vagyunk, 8 perccel 3 óra után, a munkanap végével hivatalosan is átadjuk magunkat a hétvégi pihenésnek. A mikrofonnál Kormos Zsolt. Akár a vízparton áztatjátok a lábatokat, akár az otthoni hűvösben pihentek. A következő 2 órában hozzuk hozzá a legjobb igazi mai slágereket. Nem sokára jön a frissített programajánló, átfutjuk a japán napot, az alkotótábori kiállítást és a Lajos Mizsei koncertet. Indulhat a délutáni menet. Jó rádiózást kívánok mindenkinek. Fastboy-jal megyünk tovább. Már is megtudjátok, milyen az igazán jó élet. Következik a Good Life.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma este 7:30-kor a Lajos Mizsei iskolatónál a Jump Rock Band csap a húrok közé. Megnyílt a 33. Tiszaalpári alkotótábor kiállítása a Bács-Kiskun kereskedelmi és iparkamarában, amely munkanapokon látogatható. Jövő hét szombaton, augusztus 15-én japán napot tartanak a Nemzetközi Kerámia Stúdióban, Kecskeméten, workshopokkal és bemutatókkal. A Zaklajda Tím Alapítvány jövő csütörtöki záró eseményén pedig Airsoft, Lézerharc és óriás buborék várja a családokat a Ganf Campuson. És el ne felejtsétek, augusztus 20-a és 23-a között Hírös Hét Fesztivál lesz Kecskeméten. A programokhoz kellemes időtöltést kíván a Rádió 1 Gong csapata. Jennifer Lopez és David Guetta vadonatúj igazi mai slágere következik, a Save Me Tonight.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
2: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu.
3: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Bachelors, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tőserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió 1 Gong időjárás előrejelzését halljátok. Egészen pontosan 5 perccel járunk 3:30 után. Délután 32 fokos kellemes meleg várható, élénk északi széllel. Holnap hajnalban 17 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap a főszerep ismét a napsütésé lesz. Délutánra ismét 33 fokot jósolnak a meteorológusok. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. A csúcshőmérséklet elérheti a 36 fokot. Használjátok hát ki a hétvégi enyhülést. Nem sokára érkezünk a legfrissebb útinformációkkal. A folytatásban Lost Frequencies és a Head Down következik.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenéitek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A Rádió egy gong legfrissebb útinformációi következnek. Induljatok időben DJ Oti bulijára. Budapesten a rendezvényre a következőképpen juthattok el a legkönnyebben. A H5-ös hévvel, amely egészen hajnalig, jelentősen sűrűbben, hosszabb szerelvényekkel közlekedik. A Filatorigát megállónál kell leszállni. Vagy egyes villamossal a Szentlélek térnél leszállva, majd a H-hídon keresztül besétálva. A nyugati pályaudvartól a buli bejáratáig pedig Oti jelzésű autóbuszokkal lehet eljutni, amelyek folyamatosan néhány percenként indulnak. Mindemellett az M5-ösön Kecskemét északnál és Kunszállásnál terelések, az 52-es, 54-es és a Bácsalmás Baja utakon kaszálás és félpályás lezárás lassítja a haladást. És végül egy érdekesség az aszfaltról. A modern autópályák burkolata apró, pórusos szerkezetű anyagból készül, ami képes elnyelni a gumiabroncsok zajának jelentős részét. Ezért csendesebb az M5-ös, mint egy régi főút. Vezessetek óvatosan, jó bulizást kívánunk! A folytatásban pedig Ricky e Poveri igazi mai slágere következik, a Sara Perché Ti Amo.

12 perc múlva 4 óra. Ezzel pedig elérkezünk a mai fináléhoz. A következő órában kinyitjuk a pletykarovatot egy újabb elképesztő történelmi érdekességgel, a középkori magyar lovagokról. A folytatásban rövid reklám és a hírek után Taylor Swift érkezik egy igazi mai slágerrel. Ez pedig nem más, mint a The Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
3: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
4: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
5: Szereltessen vonóhorgot autójára! Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
6: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
7: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Több mint 200 alkotás érkezett a Biennáléra, megkezdődött a vadgesztenyefák permetezése Kecskeméten. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 200 alkotás érkezett a Biennáléra. A beérkezett pályaművek zsűrizése a napokban meg is történt. A közönség végül körülbelül 140 művet láthat majd a 13. kortárs keresztény ikonográfiai Biennálén. Az idei kiállítás tematikája a halál, temető, síremlék volt, írja a hírös.hu. A pályázatra professzionális 18 év feletti alkotók, valamint művészeti egyetemek hallgatói is jelentkezhettek, műfaji és technikai megkötések nélkül. Az Országos Kortárs Képző és Iparművészeti Kiállítást szeptember 19-e és január 3-a között rendezik meg a Cifra Palotában. Megkezdődött a vadgesztenyefák permetezése Kecskemét közterületein. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, a munkálatokat éjszaka végzik, este 10 és hajnali 4 óra között. A folyamat zajjal jár, emiatt kérik a lakosság megértését. A munkálatok egészen augusztus 14-éig tartanak. A permetezés során alkalmazott növényvédőszerek élelmezés ügyi várakozási ideje 2 hét, így azoknál a fáknál, ahol portán belül vagy kívül haszonnövény van, ezt kötelező betartani. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
9: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
8: Bács-Kiskunban tavaly csak nem 180 ezer tonna kukoricát takarítottak be a gazdálkodók a KSH adatai szerint. Ma is sokat süt majd a nap, de átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Elszórtan kialakulhat futó zápor, esetleg kisebb zivatar, de számottevő csapadék ma már nem várható. Élénk lehet az északi, északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-33 fok várható itt Kecskeméten. Holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen. A legmelegebb órákban 33-34 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió Egy Gong. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Üdvözöljük azokat is, akik a rádióegygong.hu oldalon hallgatnak bennünket a világ bármely pontján. Rákanyarodunk a szombat délután utolsó felvonására. 11 perccel járunk 4 óra után, az elvégzett munka után jöhet a jól megérdemelt pihenés. Kormos Zsolt vagyok, ebben az utolsó közös órában feltekerjük a hangerőt. Hozzuk a legdögösebb igazi mai slágereket, hogy a hazafelé tartó út, vagy az esti készülődés is maximális energiával teljen. Körülbelül 10 perc múlva a pletykarovatban elhozunk egy utolsó, lenyűgöző történelmi rejtélyt a magyar középkorból. Érdemes lesz tehát velünk tölteni az utolsó órát is. A finálé Ray Daltonnal indul, következik a Do It Again.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Fél öt lesz 9 perc múlva. A mai délután utolsó nagy sztoriaként érdemes egy pillanatra visszaugrani az időben, és megnézni egy olyan magyar történelmi tényt, amit még a nemzetközi hadtörténészek is megcsodálnak. A híres magyar huszárok nem csak a gyorsaságukról és a bátor rohamaikról voltak híresek világszerte, hanem egy olyan speciális nyereg és kengyel kialakítást használtak, amit keleten tanultak meg. A magyar nyereg kímélte a lóhátát a hosszú utakon, a huszár pedig képes volt vágtázás közben teljesen felegyenesedni a kengyelben, és 360 fokban körbefordulva harcolni. Ez a lovaglási technika annyira forradalmi volt, hogy a 18. században az egész európai hadviselés átvette a magyar huszárok módszerét és egyenruháját. Büszkék lehetünk a hagyományainkra, a történelmi visszatekintés után pedig jön a hétvégi időjárás utolsó összegzése, és nem sokára megérkeznek a legfrissebb útinformációk is. És már forog Major Lazer és DJ Snake igazi mai slágere, a Lean On.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 Gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A hőmérők Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon továbbra is 30 fokot mutatnak. Holnap igazi kellemes strandidő vár ránk. 33 fokos csúccsal, sok napsütéssel. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, de a délután második felében már erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Egy-egy zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet 36 fok körül alakul majd. Érdekesség, hogy létezik egy úgynevezett lyukas felhő nevű ritka légköri jelenség. Amikor a felhőben lévő vízcseppek, fagyáspont alattiak, de még nem fagytak meg, egy felettük elrepülő repülőgép légörvénye hirtelen láncreakcióként jégkristályokká fagyasztja őket. A jég lehullik, és egy tökéletes kerek lyukat hagy maga után a felhőtakaró közepén. Csodálatos dolgok vannak odafent, de ide lent is. Következik Hertz és Purple Disco Machine és a Wonderful Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Kiskunfélegyházán ma rendezik meg a 12. nemzetközi oldalkocsis találkozót. A rendezvény miatt 18 óra 30 és 19 óra között felvonulást is tartanak. A résztvevők a város fontosabb útjain, így az 5-ös főúton is elhaladnak. A környéken autózók óvatosan előzzék a motorosokat. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, emiatt a félútpályát lezárták. És egy utolsó érdekesség az autókról. Tudtátok, hogy egy átlagos személyautóban körülbelül 30 ezer különálló alkatrész található. A legkisebb csavartól a motorblokkig. Vigyázzatok a gépekre, és vigyázzatok egymásra. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong, Tóth Abigéllel utazunk tovább. Következik Sugar Daddy.

Itt a Rádió egy gong. Ennyi volt már a szombati közös pörgés. Nagyon köszönöm a figyelmet és a munkát Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak, na meg az online hallgatóknak. A mikrofon mögött Kormos Zsolt volt, a társatok. A következő órában már átadjuk a terepet a Rádió egy live mixnek, ahol a legdögösebb DJ szettek kísérnek benneteket a szombat estébe. Holnap 10 órától újra várlak benneteket, addig is vigyázzatok magatokra. Jó pihenést és jó bulizást kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
9: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
8: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
10: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
11: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Augusztus 10-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
12: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátorrendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A műsor támogatója a Burger King.

Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első órában mixelek nektek az igazi maislegereket megszakítás nélkül. Bifa Party Show Summer Edition. Ráadásul érkezik az egyik kedvenc nótám, hogy jól mondtam. Bambore ez a szám címe, az előadó Alex Kenji, híres DJ producer, jó? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, adjatok egy kis hangerőt, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Jó lesz? Jó lesz! Jó.

koncertek. Kicsit dilis a csaj, de sokan szeretik ezért. Lady Gaga-ról van szó, és érkezik Abracadabra. Van egy kis információ. Ő egy DJ Dark Remix, jó? Szóval, hölgyeim és uraim, 19 óraig még egyszer hangsúlyozom. Mixelek nektek az igazi mai slágereket. Hát igen, Bifa Party Show Summer Edition. Van egy jó hírem még. 14 percig nem fogtok hallani rólam semmit, csak mixelek, jó? És ahogy mondtam, akkor

Magyarországon nem csodálom, tényleg nagyon jó. Német, ach, ich bin Cookie, das ist gut, ja, zusammen, ja. Come on, érkezik, és jöjj, yourself. Ez a legújabb dal tőle, s nem mixelek nektek. Mit szóltok ehhez? Jó lesz nektek? Jó! Meg egyszer hangsúlyozom, 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is legereket. Before Party Show, Summer Edition. Tak, jó!

És van egy jó hírem, 15-től 19 óraig mixelek tovább az igazi más legereket nektek, mert igen, Before Party Show Summer Edition. Hölgyeim és uraim, ha nem szép az élet, dehogy nem, gyönyörű!

0: Gucci. Somebody ez a szem címe, csak szólok, nem mindegy. Hamarosan újra mixerek nektek ez igazi mesre gyereket. Érkezik egy úri ember, aki kétszer volt fölünk a parkban, ünnepeli a Rádió 1 szülinepi fesztivál. Úgy hívják, hogy Cyril, és érkezik Stumbling In.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

címe Don't Leave. Sokon szeretik, nem csodálom. Sokon is kérik a kíváncsi műsor, azt a dalt. És a kíváncsi műsorról van szó, nem szabad elfelejteni, hölgyeim és uraim, hogy 19 órától 20 óraig ti lesztek a zenei szerkesztők. Jó, de ahogy mondtam, jön akkor accent. Don't Leave. És nincs mese, 19 óraig bulizunk. Before Party Show, Summer Edition. Allez, hopp, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam, tagadam. Ritmus, tempo, ritmus, tempo.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Az üzletbe történő belépés applikációval történik, ahol megadod az adataidat, regisztrálsz, ehhez az applikációhoz hozzá tudod rendelni a bankkártyádat, és ez az az applikáció, amivel tulajdonképpen egy QR kód generálásával, automatikus generálásával be tudsz lépni az üzletbe.
2: Tehát akinek nincs applikációja, be sem megy, ki se nyílik az ajtó.
1: Így van.
2: Tehát akkor itt tulajdonképpen a lopás kizárt, mert ha én leemelem a terméket, akkor ő úgy értelmezi, hogy azt azonnal majd vonnia kell a kártyámról. Ha én azzal kisétálok, neki mindegy, hogy én azt most felvállaltam, viszem ki vagy lopva, ő így is úgy is levonja, nem?
1: Igaz, de mi azt mondjuk, hogy ezekben a boltokban is lehet lop, mert ugye trükkösek a vásárlók, mindent ki fognak próbálni ezekben az automatizált üzletekben, tehát olyan üzlet, ami 100% pontosággal működik, olyan jelenleg nincs, és szerintem soha nem is lesz a világom. Azonban sokkal kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk a hagyományos kasszáknál. Tehát amikor leveszel egy terméket a polcra, akkor ő azt érzékeli, hogy csökkent a súly a polcon, illetve a kamera bekapcsol és nézi azt, hogy mi van a kezedben.
2: Ráengedtetek már egy átlag magyar vásárlót, egy Marika nénit, meg egy Pista bácsit, egy ilyen boltra, és néztétek őket kamerára, hogy nagyjából hogy működik? Voltak ilyen teljesen ártalmatlan próbavásárlások, amikor ti csak végignéztétek, hogy mit csinál egy átlag magyar vásárló egy ilyen boltban?
1: Hát ez a bemutató üzletünkben megtörtént nagyon sokszor. Eljöttek nagy vállalatok képviselői is, egyszerre 10-15-en vásároltak, és ami létezik trükk, mindent bevetettek, még olyat is, amivel korábban én még nem találkoztam. Ezeket a próbákat jól állta a rendszerünk, több megrendelésünk is van, úgyhogy ezekkel egyre sűrűbben fogtok találkozni. Ezekben a kisebb üzletekben hiszünk, ez a convenience választék, hogy ilyen kényelmi termékeket értékesítő bolt méretben. Mondjuk úgy, hogy nagyjából négyzetméterenként, hogyha négyzetméterenként számolnánk, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy 10 négyzetméterre egy-két embert a rendszer tud kezelni könnyen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 25, vamos montar aqui, Wonderful Life, ok? Ok.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
1: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
10: Az üzletbetörténő belépés applikációval történik, ahol megadod az adataidat, regisztrálsz, ehhez az applikációhoz hozzá tudod rendelni a bankkártyádat, és ez az az applikáció, amivel tulajdonképpen egy QR kód generálásával, automatikus generálásával be tudsz lépni az üzletbe.
11: Tehát akinek nincs applikációja, be sem megy, ki sem nyílik az ajtó.
10: Így van.
11: Tehát akkor itt tulajdonképpen a lopás kizárt, mert ha én leemelem a terméket, akkor ő úgy értelmezi, hogy azt azonnal majd vonnia kell a kártyámról. Ha én azzal kisétálok, neki mindegy, hogy én azt most felvállaltam, viszem ki vagy lopva, ő így is úgy is levonja, nem?
10: Igaz, de mi azt mondjuk, hogy ezekben a boltokban is lehet lop, mert ugye trükkösek a vásárlók, mindent ki fognak próbálni ezekben az automatizált üzletekben, tehát olyan üzlet, ami 100% pontosággal működik, olyan jelenleg nincs, és szerintem soha nem is lesz a világom. Azonban sokkal kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk a hagyományos kasszáknál. Tehát amikor leveszel egy terméket a polcra, akkor ő azt érzékeli, hogy csökkent a súly a polcon, illetve a kamera bekapcsol és nézi azt, hogy mi van a kezedben.
11: Ráengedtetek már egy átlag magyar vásárlót, egy Marika nénit, meg egy Pista bácsit, egy ilyen boltra, és néztétek őket kamerára, hogy nagyjából hogy működik? Voltak ilyen teljesen ártalmatlan próbavásárlások, amikor ti csak végignéztétek, hogy mit csinál egy átlag magyar vásárló egy ilyen boltban?
10: Hát ez a bemutató üzletünkben megtörtént nagyon sokszor. Eljöttek nagy vállalatok képviselői, és egyszerre 10-15-en vásároltak, és ami létezik trükk, mindent bevetettek, még olyat is, amivel korábban én még nem találkoztam. Ezeket a próbákat jól állta a rendszerünk, több megrendelésünk is van, úgyhogy ezekkel egyre sűrűbben fogtok találkozni. Ezekben a kisebb üzletekben hiszünk, ez a convenience választék, hogy ilyen kényelmi termékeket értékesítő bolt méretben. Mondjuk úgy, hogy nagyjából négyzetméterenként, hogyha négyzetméterenként számolnánk, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy 10 négyzetméterre egy-két embert a rendszer tud kezelni könnyen.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
12: Rádió 1-en.
9: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
12: Rádió 1!
9: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánság műsor elkezdődött. Ráadásul 19 óra múlt 7 perccel, 7-7. A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Haló, haló?
2: Cucu vagyok, szia Kuki, szia!
1: Szia Cucu, mi újság, hogy vagy?
2: Ó, most már nagyon jó, tehát jöttünk haza egyhetes nyaralásból, úgyhogy hát még mindig ennek a hatása alatt.
1: Merre voltatok?
2: Kefalóniába.
1: Ez Görögország, ugye?
2: Igen.
1: De jó. Jó sikerült?
2: Ó, eszméletlen jó.
1: Jó van. Szép volt a tenger, jó volt a víz?
2: Nagyon sós, de hát ennek az a lényeg.
1: Hát igen. Na, figyelj, kérte tőlem az Jennifer Lopez és David Guettával együtt a Save Me Tonight, ez a szám címe. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Igen, a lányomnak és a kedves férjének, Klaudiának és Gábornak, mert egyszer-kétszer ők helyettestettek minket a munkába.
1: Ja, értem.
2: Most mentek el nyaralni, de belföld, utána majd más, és nekik szeretném küldeni.
1: Értettem, uram, rendben, akkor köszönöm szépen a telefonát el, és jó pihit kívánok neked. Ma is tényleg jó?
2: Oké, köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy hívtál, szia. Érkezik Jennifer Lopez, David Guettával együtt, a szám címe Save Me Tonight, itt a Rádió Egyen.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, egészen 20 óraig élő kívánságműsor. Hogyan lehet egy zenét kérni? Egyszerűen tessék hívni engemet a 0623 111 111. Remény, most kicsoda? Haló.
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Szerbusz, Anikó, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól.
1: Nagyon jól, ez egy jó ezt hallani. Mi a program ezen a hétvégén? Jó, mondjuk ma este szerintem pihi, de holnap vasárnap van valami elképzelés, hogy mi lesz a programod?
2: Barátokhoz menjünk bográcsozni.
1: Bográcsozni! Az igen. És ki főz, a barátaid vagy te?
2: A férjem, mert nagyon jó, finom marha pörköltet tud csinálni.
1: Az igen, marha pörkölt, az jó. Na, figyelj, már ilyes lettem, köszönöm szépen. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Anyukámnak szeretnék egy jó törgős számot, a te zenédet, a legújabb zenédet kérnénk szépen.
1: De jó fej vagy, a szám címe Fire, és mi lenne az üzenet, parancsolj!
2: Nagyon szeretem, ennyi.
1: Oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltál, akkor holnap jó étvágyat kívánok nektek előre is, és kellemes estét is, jó, oké?
2: Köszönjük szépen! Szia, Kuki!
1: Szia! Érkezik akkor a saját dalunk, Kanár Elgüt, a szám címe Fire, itt a Rádió Egyen. Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Kanár.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk,
3: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legermegy. Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges hallgatónk, Monsieur Gizmo. Szia Gizmo, hogy vagy?
2: Hello, Kuki, jól vagyok, menjünk dolgozni.
1: Mentek dolgozni? Ja, kitartást kívánok neked. Meddig dolgozol?
2: 11-ig. Utána kapunk,
1: haza. Jó, van, oké. Okay. Jó munkát kívánok neked. Mit szeretnék enni tőlem közben? Mesélj!
2: Egy Mobelt.
1: Ó, nagyon jó, a szemcímet Don't Call Me Up. Szabatúni kinek szeretnéd küldeni?
2: Csapatomnak, Nikinek, Bibinek. Neked,
1: köszönöm.
2: Kicsit
1: szeretik. Oké. Okay. Akkor még egyszer jó munkát, kitartás, vigyázz magadra, így el sok vizet, jó?
2: Okay, cookies.
1: Ciao, ciao, szia. Érkezik a nunca Comable, igen, és a szemcímet Don't Call Me Up.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az időlenek, fiúk, itt van a mai utolsó telefonáló, de ki ezek, ki? Mindjárt kiderül. Halló, halló!
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Szerbusz, David, hogy vagy?
2: Nagyszerűen vagyok, köszönöm szépen. Örülök, hogy beszélhettünk, és akkor ugye a rádióba köszönhetem fel a kislányomat, aki ma 2 éves.
1: Jaj, a boldog születésnapot kívánunk neki. Hogy hívják őt?
2: Patricia.
1: Patricia, szép neve van. Jó kislány, jól viselkedik?
2: Jó viselkedik, nagyon jó. Amikor alszik.
1: Gondolom megvan az az igazi szerelem az apuka és a kislány között, nem? De jó. Ez egy jó dolog. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki. Valami másnak szeretnék küldeni azt a dalt, vagy csak neki?
2: Hát küldeném még a testvéreinek, akik szintén nagyon jó gyerekek, csak nem mindig,
1: ja.
2: De ők nagyobbak, úgyhogy ők most messzebb vannak.
1: Ja, értem. Jó van, akkor sok-sok boldogságot nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Nagyszerű, örülök, hogy bekerülhettem az adásba.
1: Én is, szia-szia!
2: Szia-szia!
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től érkezik jó az Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, vagy ma este. Balaton kenese, személyesen, jó? Szép estét kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!
3: Hi.
0: Igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Az üzletbe történő belépés applikációval történik, ahol megadod az adataidat, regisztrálsz, ehhez az applikációhoz hozzá tudod rendelni a bankkártyádat, és ez az az applikáció, amivel tulajdonképpen egy QR kód generálásával, automatikus generálásával be tudsz lépni az üzletbe.
3: Tehát akinek nincs applikációja, be sem megy, ki sem nyílik az ajtó.
2: Így van.
3: Tehát akkor itt tulajdonképpen a lopás kizárt, mert ha én leemelem a terméket, akkor ő úgy értelmezi, hogy azt azonnal majd vonnia kell a kártyámról. Ha én azzal kisétálok, neki mindegy, hogy én azt most felvállaltam, viszem ki vagy lopva, ő így is úgy is levonja, nem?
2: Igaz, de mi azt mondjuk, hogy ezekben a boltokban is lehet lop, mert ugye trükkösek a vásárlók, mindent ki fognak próbálni ezekben az automatizált üzletekben, tehát olyan üzlet, ami 100% pontosággal működik, olyan jelenleg nincs, és szerintem soha nem is lesz a világom. Azonban sokkal kevesebb a hiba lehetőség, mint mondjuk a hagyományos kasszáknál. Tehát amikor leveszel egy terméket a polcra, akkor ő azt érzékeli, hogy csökkent a súly a polcon, illetve a kamera bekapcsol és nézi azt, hogy mi van a kezedben.
3: Rángetetek már egy átlag magyar vásárlót, egy Marika nénit, meg egy Pista bácsit egy ilyen boltra, és néztétek őket kamerán, hogy nagyjából hogy működik? Voltak ilyen teljesen ártalmatlan próbavásárlások, amikor ti csak végignéztétek, hogy mit csinál egy átlag magyar vásárló egy ilyen boltban?
2: Hát ez a bemutató üzletünkben megtörtént nagyon sokszor. Eljöttek nagy vállalatok képviselői is, egyszerre 10-15 vásároltak, és ami létezik trükk, mindent bevetettek, még olyat is, amivel korábban én még nem találkoztam. Ezeket a próbákat jól állta a rendszerünk, több megrendelésünk is van, úgyhogy ezekkel egyre sűrűbben fogtok találkozni. Ezekben a kisebb üzletekben mi hiszünk, ez a convenience választék, hogy ilyen kényelmi termékeket értékesítő bolt méretben. Mondjuk úgy, hogy nagyjából négyzetméterenként számolnánk, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy 10 négyzetméterre egy-két embert a rendszer tud kezelni könnyen.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Diszkó!
1: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ma teljesen félőben vagyunk, hiszen DJ Otin vagyunk, de itt van Bárány Attila, Hanvai PG és a játszoknál én DJ Junior.
7: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek, de nem félőben, élőben vagyok, eljuttam az Otinról, most tolok egy kicsit, aztán megyek vissza, és köszi mindenkinek, aki már ott van az Otin, és eddig is ott volt, mert tök

0: bejuttatni úgy, hogy egyébként a hidak áteresztő képessége óránként 16 ezer, hát a nagyon-nagyon necces magyarán, minimum 4 óra kell ahhoz, hogy mindenki bejusson, és most már azért ezen túl vagyunk, az zajlik a show, DJ Oti a színpadon.
1: Most viszont induljunk nem retroval, nem coverrel, viszont egy román világsztárral kezdünk, kérem szépen, nem rólad van szó, nyugodj meg, Drakuláról van szó egyébként. És
0: hát az jó, meg kula, igen.
1: És mi hasonlítottak egymásra, nem?
0: Mennyiben?
1: Ja, jó, te nem vagy vérszívó, az én vagyok. Na, Tame Impalával indulunk, és a Drakulával, DJ Junior eredeti valódi remixben, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádió.

0: és Buri M. Brigitta, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Megyünk tovább, nem tudom ezt minek nevezem, egyébként, mert több feldolgozást ért meg ez a dal, ez szerintem nem retro, mert ez eredetileg rosszul talán egy Diana Ross dal volt, ha jól emlékszem, aztán utána az nem, hát ez szól R&B, utána szóval igen,
2: hát az nem, retro valami.
1: Utána viszont house zene volt, Stardust-tól, és most a Milky-től meg a David Guetta, tehát a Milky-t nem tudom ki, a David Guetta, tehát igen, Just the Way You Are.
0: Nem Diana Ross volt, hanem csak a Candem,
1: igen, egyébként tényleg igazad. És látod, hogy tudja.
2: Retro nagyon vágja.

0: diszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma DJ Junior pörgeti, de csak kamuból felesbe vagyunk, vagy hogy mondják, félőbe, mert hogy mindenki kint van egyébként.
1: Felesbe!
0: Igen, hát az Óbudai Nagyvétel.
2: Ott vagyunk amúgy, ott. Én eljöttem élőbe.
0: Nem.
2: Én már egyik fogott voltam.
0: Nem mindegyik hazudik, ott vagyunk, és ott is leszünk.
2: Tényleg hazudtam 12:59.
0: Igen.
2: Én is vagyok élőbe.

0: kettő, hogy a srácok le tudják ütni.
1: Újdonsággal megyünk tovább itt a rádió. Na, egyen Juga, French Montana, David Guetta, illetve Aiden Martin, és a Shine Ebből elkészült az eredeti valódi DJ Junior remix, és ki is került a YouTube csatornára. Most viszont meghallgatjuk itt a rádió egyen.

0: Ez a Rádió egy esti show, a Diszkos itt Rádió show, 20 éve itt vagyunk veletek, és innentől kezdve nem tudom, hogy minek nevezem a show, de nem retro, semmi esetre se, nem is cover, és nem is csak új, mi mindent játszunk, mi vagyunk a Diszkos itt, a Bárány, a Han vagy meg a Junior.
1: Egy biztos, hogy szerintem az elmúlt 20 év egyik legdurvább dumája az ma hangzott el az Attila felé a szádból. Attila, megérkeztél a szádból, így 20 év után, ez ilyen főzőműsorokban szokott lennem, akkor épp felészem, és mondjam, most megérkeztem. Ez zseniális.
2: Mindez persze akkor, amikor Diana Rossnak titulált egy dolgot, amit egyébként csak akár
0: csinált eredetileg. De tényleg.
1: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ebből a két névből a hallgatók közül melyiket ismeri bárki is.
2: A Diana Ross szerintem megvan.
1: Azt talán igen.
2: De majd lassabban kell mondani. Diana Ross.
0: Igen, Diana Ross.
1: Hát a Chaka Khan szerintem szinte
0: egyébként
1: senkinek.
0: Diana Ross, most láttam egy rövid ideig, volt, vagy Pilsenben volt egy show. És nem, egy ilyen amfiteátrumba lépett föl, ilyen nyitott színházba, hogy csak fordítsam, hogyha nem tudtok ennyire, érted így külföldiről. Akkor ott volt,
1: és
0: zseniális volt. I Coming Out, azzal kezdett, nagyon jó volt a show. De tényleg nagyon jó volt.
1: I Coming Out?
2: Igen, az retro.
1: Azt a tényleg nem kéne kérni.
0: Viszont most nem ezzel megyünk tovább, hanem a Day by Day-el, DJ Junior a Diszkos Hitben.
1: Hoppa,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
1: Retro.
0: Csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral, a bárján terül, és velem Hambai PG-vel.
1: Hát mert a Juniorok vannak ilyen retro igazi mai slágerek.
0: Az van, persze.
1: Na, és ezekből nagyon sokat fog játszani egyébként ma este az Óbudai
0: Nagy Rét mellett. Nem, de képzeljétek el egyébként ezek érdekes dolgok, hogy tényleg ilyen nulla vizével, nem is egy sima borítóval fölrakom, és nagyon, például a Sarah per 2 az 1 millió 6. Az 1 millió 6 a YouTube-on, a másik van, ez a Laura Brenningen, az van 600 ezer. Meg
2: jó,
0: a,
2: hát az
0: meg
2: az
0: a Albano Rovina Power felicsítás.
1: De
0: szóval
1: tudod miért?
0: Tőlem,
1: de kérik, tudod
0: szeretik,
1: miért?
0: Akarják. Aha, én tudom, hogy miért amúgy.
1: Igen, én is.
0: Na miért? Na,
1: hát mert öreg.
0: Ja,
1: hát
0: én
2: ezt inkább szebben mondanám,
0: junior.
2: Hogy ez erre a szarára, mert ugye mennyi az 1 millió?
0: 1 millió 6.
2: Az a szara, hogy ez azért van annyi, tehát azért van mögött ennyi szám, mert minimum 3 generáció már felnőtt rá, tehát.
0: Akkor várj, régebbi dalokat kell feldolgozni, ez a megoldás, és még nagyon nézettség.
1: Haverodat biztos be fog jönni, mostanában szereti a DJ ilyenek zenéket
0: játszani. Nem tudom még eldönteni, hogy ez új vagy cover, de diszkosít, és sorry.
1: Neki jó lesz.

0: Ki az a Balázs? DJ ott ismerem csak.
1: Na, őről beszélek. Na, ő viszont DJ. Na,
2: én még akkor voltam NDK-ban, még régen onnan ismerem.
1: Egyébként az Afterre lehet jönni, hogyha valaki akar.
2: Így van.
0: És az oda hogy tud jönni egyébként? Oda is most sokat kell várni?

0: Szen a hídig.
1: Ha jó, ha nem jó, ugye ma este DJ Oti, utána én még érkezem, jó magam Hambai Pizsi ötteményre, ezzel búcsúzom, ameddig a Földkerekén szolgálati zenélek, Hambai Pizsi voltam, szevasztok!
0: Én pedig azzal búcsúzom, hogy várunk mindenkit szeretettel ott, az a biztos.
2: Szóval after party a diszkosi DJ-kkel, ha jól emlékszem, hogy 22:30-22:45 környékén kezd Hambai Pizsi, 1 óra 20 perc után a Bárány Attila, utána a DJ Junior 1 óra 20 perc, szóval külön diszkosit helyszín lesz, tehát a DJ Otin, várunk mindenkit nagy szeretettel oda, és most búcsúzunk ezúttal, ez vadonatúj gyerekek, én játszottam a Made in Ibizán, és imádták, Jugel, Milli, La Britney. És ez a Stay Sexy, ez egy jó dal szerintem, egy jó kis Tribal House-dal. Ezzel búcsúzunk itt a diszkositben, holnap este 8-kor újra jövünk, szava!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indul a szombati különkiadásunk, amelynek a csúcspontja, ne felejtjétek, Tiesto guest mixe lesz majd éjfél után, az első órában pedig szokás szerint a Loving Arms mixel. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, bízom benne, mindenki bírja még a nyarat, bár hogyha jobban belegondolunk, már nem olyan túl sok van belőle. Na minden esetre nem szabad csüggedni, mert jó zenéket hoztam el nektek ezen alkalommal is. Itt is van az első, ami Bibi Rexa és Fate lesz közöse, a New Religion. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban és jó zenékben Juhász Gerivel és velem a Loving Arms.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A Loving Arms a lemezjátszói mögött, apropó Martin Garrix, ő is ott volt ugye idén a Tomorrowland-en, és képzeljétek el, készített egy újabb közös zenét a YouTube-val, ennek Fireflies a címe, és The Edge, a YouTube gitárosa, ott is volt vele a Tomorrowland-en, együtt premierezték ezt a dalt. Hát Martin Garrix marketingből csillagos ötös.
1: Igen, élőben én ezt nem láttam, ezt a produkciót, de egyébként nagyon vicces, mert én amikor nagyjából így ultron voltam valamelyik fesztiválra, vagy valamelyik bulira, akkor azért vagy TikTokon, vagy Instagramon, vagy YouTube-on valahol mindig hát hanggal azért követtem a Tomorrowland fesztivált, úgyhogy nagyon érdekes zenei csemegéket, valamint kollaborációkat hallottam, valami nagyszerű zenéket. Úgyhogy nagyon várom már, hogy ezek meg is jelenjenek, de vannak nagyszerű zenék, amik már megjelentek. Ilyen a Gordo és a Loco Loco is, amivel tovább megyünk itt a

0: A Loving Arms lemezjátszói mögött Lost Frequencies újdonsága jön, és lassan már nehéz megmondani, hogy az most pontosan milyen stílus.
1: Annyira sok zenes stílust kategorizáltunk már be, vagy fogalmaztunk meg, hogy én a következőnek így, ha nagyon őszinte akarnék lenni, azt mondanám, hogy ilyen bounce-os tech house. De most már annyi stílusba kategorizálják be ezt a stílusú zenét. Itt is van Lost Frequencies legújabbja, a Libidol, és ez egy ilyen fesztivál bounce-os remixben. De aztán döntsétek el, hogy tetszik-e, mert csak ennyi a lényeg. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio.

0: Tiesto játssza a heti guest mixünket éjfél után, most pedig Jennifer Lopez és David Guetta közös zenéjével folytatjuk. Nem tudom, hogy ki akarta ezt a dalt jobban, ki volt az ötlet, de tulajdonképpen mindegy.
1: Hát tök mindegy, mert...
0: Szerintem David Guetta akarta jobban Jennifer Lopez.
1: Én is ezt akartam mondani, hogy azért a DJ-k marketingből nem annyira rosszak. Én, sőt, egyébként nem akarom megbántani az előadókat, mert imádom őket, de szerintem a DJ-k egy picit erősebbek, mondjam, a marketingben, mert hogy ez szükségünk van rá. És szerintem ez David Guettánál is így van, hiszen ő is nagyon nagy feketőves pápája ennek a marketingnek. Minden esetre nagyon jól sikeredett, nagyon Rádió 1-es, és szeretni fogjuk, mert nagyon 2025 nyara. 25 van?
0: 6.
1: Ez idei
0: ennyit
1: műsor.
0: Ennyit a DJ-kről, meg a marketingről.
1: Figyelj, rossz marketing és marketing. Na szóval, az új David Guettával és Jennifer Lopez-zal megyünk tovább itt a Rádió 1-en 2026-ban is.

0: egy fantasztikus közös dalban, ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Loving Arms indította be a szombati külön kiadásunkat, merre mész tovább innen?
1: Én robogok tovább, sőt, nagyon is robogok tovább, mert egy daytime buliban játszom Szegeden, úgyhogy már ez Gerivel múltkor kifejtegettük, hogy én miért szeretem ezeknek a daytime buliknak a hangulatát. Geri is egy-két szuper jó gondolatot hozzátett, úgyhogy hát bulizunk, ameddig lehet, aztán nem megyünk haza fáradta.
0: Ez a lényeg, Andris, akkor jó bulit, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, sziasztok.
0: Newvik, Antonio, valami Tiesto, ők jönnek a következő három órában. Jó helyen vagytok, maradjatok.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Let's get down to business.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, innentől Nyúviké mind a két lemezjátszónk. Szevasz Nyúvik.
1: Szevasz Geri, hát ha az enyém, akkor ezt viszem haza gyorsan, mert nagyon tetszenek ezek az új lejátszók. Na kérem szépen, indulunk Norma Jean Martin, Hypaton és az Automa Hand, úgyhogy gyertek, hangosítsátok fel a rádió egyet. Tartsatok velünk! Oh.

Egyébként tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó volt, és örülök, hogy ott lehettem. Hát nagyon sok jó zenét hallottam, és többek között egy Alex Kenji is befigyelt egyébként, ami itt nálunk itt a Rádió Egyenesen. Úgyhogy a Bambolé ott is dübörögött ezzel, úgyhogy itt

0: ugye a feleségeddel nemrég Ibizát, és hát ahogy érzem, Ibiza szelleme az kicsit még itt van velünk ma este.
1: Hát a szellemektől kezdve mindent hoztam magammal, de tényleg az a feeling, az a hangulat, ami ott van, amennyire profin az össze van rakva, amilyen jó zenék vannak, ahogy szólnak azok a zenék, amilyen hangtechnikán szól, brutális. Tehát szakmai kirándulásnak is egy zseniális dolog volt, de így tényleg, hogy kettesben voltunk, egy kicsit kikapcsolódtunk, egy kicsit bulisztunk, úgyhogy megnéztük Carl Coxot, a Swedish House Mafiát, Nakadait, úgyhogy jó kis line-up volt, hát így ez egy napban nagyjából lesz fért bele. De én azt gondolom, hogy egy olyan felvétel jön, ami ott is óriási szólt, ez Cassian felvétel és a Count to Life, itt a

0: és a Rádi MC jön?
1: Így van, nem is akárhogy, én ezt a felvételt kérlek szépen fél éve üldözöm. Sven Fétől hallottam még valamikor réges-régen, na mondjuk kb. Tényleg fél évvel ezelőtt, és az az érdekesség, hogy ez a felvétel, a napokban jöttem rá arra, hogy kizárólag csak vinilen jelent meg, úgyhogy ezt nagyon nem lehetett se onnan letölteni, úgyhogy kénytelen voltam összekukázni, pár felvételből összevágni, de szerintem így most már játszható Run DMC, It's Like That és a Rexon verzió itt a New Week vágásban a Rádió 1-en, úgyhogy tekert föl, kemény lesz.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása. New Week, te merre mész majd tovább innen?
1: Jászberényben várnak, és onnan pedig jövök vissza Budapestre, hogy ez a ma esti felhozatal, még ott találkozunk.
0: Ami pedig most a rádiós felhozatalt illeti, mindjárt jön Antonio, aztán pedig Tiesto.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Így van, innentől Antonio Mix-el egy óra múlva, éjfélkor pedig indul Tiesto várva várt egy órás guest mix-e. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egy órás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és bulizzunk együtt szombat este!

most. Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseniál. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt

0: me?
1: Yeah, play the Sandstorm track.
0: What do you mean?

0: érezd.
1: A Rádió Egyen és a weben élőben.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a Third Is Mine Radio Show szombat este, évfélig Antonio a lemezjátszóknál, évfél után pedig indul Tiesto egy órás guest mixe, tele igazi különlegességekkel és olyan vadi új zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol. Egyébként a következő is ilyen, mert hogy Blond is érkezik most.
1: Nagyon szeretem, Blond isnek az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó laza, olyan igazi nyár, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeresétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blond is és a Money itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel. Innen merre mész majd tovább?
1: Hajdúszoboszlóra veszem az irányt, ahol egy kamionos találkozón játszom. Erről posztoltam is több videót.

0: Vezettem a kamiont. Ugye előtte derült ki, hogy nekem van kamionos jogosítványom, így tudok tényleg hivatalosan kamiont vezetni, úgyhogy kapva kaptak az alkalmon. A szervezők is elhívtak egy kamion vezetésre, ahol fel is mondtam, hogy hol lesz a buli és miről is szól ez. Úgyhogy hajdúszobozló kamion találkozó, és utána pedig egy kis pihenés, hátrébb vonulok, és elmegyünk Horvátországba nyaralni. Jövő héten viszont jövök vissza, itt leszek veletek a World Is My Radio Show-ban.
1: Ahol most Ed Sheeran jön Martin Garrix-el, ez a Repeat It, éjféltől pedig a Guest Mix-ben Tiesto a lemezjátszó. Úgyhogy maradjatok mindenképpen!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

is Mine radio show starts now. Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, jön az az egy óra, amit tudom, nagyon-nagyon vártatok, tulajdonképpen egész héten Tiesto egy órás guest mixe szól a következő egy órában, vadi új megjelenésekkel és exkluzív trendzenékkel, és rögtön itt az elején az a darab, amivel mostanában tele van Tiesto feedbackje, ez az Echo Sex finálé. A lemezjátszóknál csak a World is Mine Radio Show-ban. Tiesto.

The Weekend Sessions. World is Mine Radio

0: Ettet is vissza tudjátok hallgatni természetesen már holnaptól a mixer.radio1.hu-n és az applikációnkban. Mára ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyarat! Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ha már az előbb Tiesto Guest Mixét hallgattuk, de jó volt. Gondoltam, megfélem még egy igazi mai slágerléstől, ezért pörgött a biznisz. A fogyarásban is jönnek a legnagyobbak, most Szigala és a Riptide, amit indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a legnagyobb kedvencek, hazai, a külföldiek egyaránt csak itt a Rádió 1-en.
1: Dobszóló.
0: Bám, hát dobszólónak talán túlzás, de jó volt a vége is. Alex Kenji jön az igazi mai slágerek között, ez az egyik legnagyobb nyári favorit, a Bumble, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulizást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loi újdonsága, a fiatal német énekesé, akinek az egyik első nagy áttörése, az egy The Weeknd ahhoz köthető, a The Blinding Lights-hoz csinált ugyanis egy saját feldolgozást, ami nem csak a rajongók, de The Weeknd figyelmét is felkeltette. Akkor még nem jött nagy áttörés, aztán viszont igen. A legújabb igazi mai slágere pedig itt van, Loi, David Puentes és a Golden.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy igazi fesztiváldal, és ha már fesztiválok, akkor természetesen nem állunk le. Jövő héten is játék nálunk, a Színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra lehet páros belépőket nyerni, ahol természetesen ott leszünk, mint ahogy minden komoly, minden jó fesztiválon idén, és egy óriási hangulatot csinálunk, nem is egy, hanem mindjárt kettő színpadon. Nagyon menő lesz szóval. Jövő héten játék a belépőkért, minden info a színes színpadainkról pedig a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is jönnek megállás nélkül. Coldplay, a Sky Full of Stars. Most ezt indítom itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.